Mozart Dédul szerenádját hallottuk a Santa Cecilia Akadémia zenekarának előadásában. A szóló zenekar hangszerei az első, második hegedű Brácsa Nagybőkő volt. Egyébként ezek Mozart barátjának, Antonio Brunetti hegedűsnek készültek. Most a C-dur fuvola hárfa verseny következik a hangversenyről.

Mozart C-dur fuvola hárfa versenyét Adriana Ferreira és Silvia Podrecca, valamint a Santa Cecilia Akadémia zenekara szólaltatta meg, vezényelt Ottavio D'Antone. A ráadá Jacques Iber intermezzója volt, amit a fuvola művész és a hárfa művész játszott.

Jacques Ibert intermezzóját Adriana Ferreira és Silvia Podrecca adta elő. Péteris Vasks 1946-ban született. A lett zeneszerző munkássága a 20. és 21. századi egyházi és természeti témák, valamint a lélek és a közösség drámai, lirai kifejezése köré épül. Művének címe Musica Serena.

Peteris Vasks, muzika Serena című kompozícióját hallottuk a Santa Cecilia Akadémia zenekara jóvoltából, vezényelt Ottavio Dantone. A komponista egyébként zenei pályáját még a szovjet korszakban kezdte. A hangverseny végén Rómában Mozart prágai szimfóniája hangzott el.

Mozart prágai szimfóniáját játszotta a Santa Cecilia Akadémia zenekara, vezényelt Ottavio D'Antone. Handel a barokk zene óriása lett, aki már életében klasszikussá vált, és elismertsége halála után sem csökkent, már életében szobrot állítottak neki. A Radamisto egyik áriáját hallgatjuk meg.

Handel Radamisztó című operájának áriája Delphine Galou és a Les Ambassadeurs együttes adt elő. 1720-ban mutatták be Londonban a művet, ez volt Handel első operája, amit a Royal Academy of Music számára komponált. Most Brahms opusz 78-as G-dur szonátáját hallgatjuk meg.

Johannes Brahms G-dur szonátáját hallottuk, Veronika Eberle hegedült, Francesco Piemontesi zongorázott. A harmadik tétel Brahms 6 évvel korábban írt Esődal című kompozíciójának egyszerű módosítása. Itt az ének szólamot vette át a hegedű, míg a zongor az esőcseppek kopogását érzékeltette. 4 óra van.

Schumann negyedik szimfóniája következik most a Notturnóban. A komponista eredetileg 1841-ben írta a szimfónia első változatát, de nem aratott vele azonnali sikert. Aztán átdolgozta, és a végleges verzió vált ismert és népszerűvé. A mű különlegessége, hogy egységes, ciklikus szerkezetű, a négy tétel szinte megszakítás nélkül követi egymást. Ez egyébként a korszak szimfonikus gyakorlatában elég gyakran előfordult. A darab D-mollban íródott, amely Schumannnál gyakran sötét, drámai hangulatot közvetít. A Norvég Rádió Szimfonikus Zenekarát halljuk. Oleg Kajetáni vezényele.

Schumann negyedik szimfóniáját játszotta a Norvég Rádió zenekar vezényelt Oleg Kajetáni. Klára Schumann, a zeneszerző felesége szerint a negyedik szimfónia Schumann legjobban sikerült szimfonikus műve, a mű hangulata szenvedélyes, zaklatott és érzelmekkel teli. Most halljuk Ravel Ámol trióját.

Maurice Ravel ámol trióját a bécsi Altenberg trió adta elő. Ravel leírta, hogy az első világháború kitörése e munkája közben érte, 1914-ben komponálta a darabot. Michael Haydn Lauft ihr Hirten allzugleich kantátája következik most éjszakai zenés műsorunkban.

Mihály Haydn egyik kantátája hangzott el, előadta a Salzburger Hofmusik Wolfgang Brunner vezényletével. A fiatalabbik Haydn testvér és Mozart között különösen szívélyes és baráti kapcsolat volt. A fiatalabb Haydn Mozartot váltotta fel a Salzburgi érsek zenekarában. Most Gustav Holst kompozíciója szól, a tökéletes bolond.

Gustav Holst a tökéletes bolond balett zenét az Argóvia Filharmonikus zenekar játszott Douglas Bostock vezényletével. A cseltenemi születésű szerző darabjaira erősen hatott Stravinsky művészete. Egyébként Holst nagyapja még Litvániában élt. Most hallgassuk meg Robert de Vizé Démon szvítjét.

Robert de Vizé démoszfittyét Eduardo Eguiesz játszotta. Guillaume Dufay motettája következik. Ő mindennapos vendég, legalábbis a régi zenével foglalkozó fesztiválokon. A Burgundi iskola egyik legnagyobb alakja volt, gyermekkorában a Cambrai székesegyház kórusában énekelt, aztán egyházi szolgálatba lépett.

Guillaume Dufay kompozícióját az Orlando Consort adta elő. A komponista pályafutása során Itáliában, Firenzében, Bolognában, Rómában és Franciaországban is dolgozott. Volt énekes, sőt diplomata is egy időben. Most Stravinsky muzsikája következik, a Fúvós szimfóniák.

Stravinszky Fúvó szimfóniát című darabját a lengyel rádió Katowicei szimfonikus zenekar adta elő. Befejezésül Morton Feldman, illetve Maurice Ravel muzsikája szól, de előtte én elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Bízom benne, hogy nem bánták meg, hogy a Bartók rádiót hallgatták. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormány fő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte. Úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressenek fel minden fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta. A Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Az élővilágot kutatva bejárta a Földet. Magyarországon a gazdag szitakötő és az Európa többi részéről szinte eltűnt tiszavirág populációt mutatta be. A 100. születésnapra a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban Attenborough tiszteletére. Röviden az időjárásról. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Ácsné Szili Éva, hegedű tanár.
3: Az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz, azt a legnehezebb.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja Ácsné Szili Éva. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Pady Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Mihály nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Mihály Héber eredetű név jelentése az Istenhez hasonló. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáloreggel@rádió.hu címre tudnak küldeni. Ma reggel a zenehallgatást Johannes Brahms második magyar táncával kezdjük, a londoni szimfonikus zenekart Néme Jervi vezényli.

Johannes Brahms második magyar táncát játszották a londoni szimfonikusok Néme Jervi vezényletével, aki tegnap este vezényelt a MÁV szimfonikus zenekart a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Nagyon szép és izgalmas műsorral Weber, Mendelssohn és ott is Brahms, tőle Brahms negyedik szimfóniát játszották, és szerdán volt lehetőségem találkozni is az idén 88 éves mesterrel, aki hát egy igazi legenda, nagyjából 500 lemez felvétele van, ami elképesztő szám, és hát nagyon izgalmas volt vele a beszélgetés. Ő volt az, aki a Krédót bemutatta Arvo Perttől, egy elképesztő erejű esemény lett, a közönség ráadást követelt, ugye 1968-at írunk, de a művet nem sokkal később betiltották Arvo Perttnek és több zenei szereplőnek pedig magyarázkodnia kellett a hatóságok előtt, hogy politikai provokációról volt-e szó, és ennek is Néme Jervi volt a karmestere. A zenehallgatást most Joseph Haydn ezzel szonátájával folytatjuk, az első tételt játsza Alfred Brendel zongorán.

Ez volt Joseph Haydn, ez Dur szonátájának első tétele, Alfred Brendel játszott zongorán. Vitézláv Novák, opusz 32-es szlovák szvittjéből hallgatjuk meg a negyedik tételt, amelyet 1903-ban komponált a szerző, finom, áttetsző hangszereléssel. Novák Dvorzsák tanítványa volt a prágai konzervatóriumban. Most a negyedik tétel, a The Country Musicians hangzik el, a prágai filharmonikus zenekar játszik, vezényel Jiří Belohlávek.

Vitézláv Novák szlovák szitjéből a negyedik tételt játszották a prágai filharmonikusok Jiří Belohlevek dirigálásával. És következzen most ismét egy olyan zeneszerző, akit ritkábban hallhatunk, vagy talán kevésbé ismerős a neve, ő József Krogulszky, Chopin kortársa volt, lengyel zongorista zeneszerző, aki csoda gyerekként indult, de tragikusan fiatalon, 26 évesen halt meg a 40-es években, egész pontosan 1842-ben. D-moll zongora oktatja, a lengyel kararomantika egyik ritkasága, zongorát társít fuvolával, klarinéttal és vonós karral, az árótétel pedig élénk, cigányos bohém karakterű finálé, de most nem ezt hallgatjuk, hanem az előző tételt, a menüettet, ez is egy Piu Presto. A zongoránál Monostori Gábor, az Erdődi Kamarazenekar tagjaival játszik.

0: József Krogulszky oktatjéből hallgattuk az utolsó előtti tételt, a menüettet, a Piu Prestót. Ugye azt jelenti ez a Piu, hogy több, a Prestó pedig egy tempójelzés, hogy gyorsan, nagyon gyorsan. Monostori Gábor játszott zongorán az Erdődi Kamarazenekar tagjaival. 2 perc elmúlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 8-án ma van a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold világnapja. Annak emlékére, hogy 1828-ban ezen a napon született André Dunant, svájci üzletember, a Vörös Kereszt alapítója. Ahogy hallották egy fél órával ezelőtt, ma van David Attenborough, vagy úgy is mondhatnám Sir David Attenborough, brit természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, 100. születésnapja. Nagy ünnepség lesz ezzel kapcsolatban az ő ünnepeire, tiszteletére Londonban. És 125 évvel ezelőtt született Székely Mihály, kétszeres Kossuth díjas operaénekes, kiváló művész, Jászberényben látta meg a napvilágot 1901-ben. És egy korábbi dátum, Karl Stamitz keresztelője volt 1745-ben ezen a napon, és David Attenborough mellett köszönhetjük Keith Jarrettet, ő 81 éves, Felicity Lottot, 79, Berkes Kálmánt, ő 74 éves, Thierry Eszkes, 61 éves, és a tuba művész zeneszerző Szentpáli Roland pedig 49 éves lett, Isten éltesse őket. Akik pedig ezen a napon hunytak el, Paul Gauguin festőművész 1903-ban, mindössze 54 éves korában, Luigi Nono, olasz zeneszerző, 66 évesen 1990-ben, Pécsi Sebestyén, ő orgona művész volt, 1991-ben halt meg, Rudolf Serkin ugyanebben az évben is napon zongora művész, ő pedig az USA-ban hunyt el ezen a napon. A zenehallgatást most Johann Sebastian Bach 11. kantátájának nyitó kórusával indítjuk, ugye ez a mennybe meneteli oratórium. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 11. kantátájából a nyitó kórust hallották a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadásában Sörgyen Eliot Gardiner vezényletével, ugye ez a mennybe meneteli oratórium, és egy nagy dicsőítéssel kezdődik. Dicsérjétek Istent az ő országában, magasztaljátok őt az ő dicsőségében, dicsőítsétek őt az ő nagyszerűségében, igyekezzetek dicséretét kellőképpen kifejezni, valahányszor az összes kórusokkal egy éneket az ő dicsőségére énekeltek. Ez lehetne a magyar fordítása a nyitókórus szövegének. Piotr Csajkovszki első szitjével megyünk tovább, az 5. tételt, a Szkercót játssza az orosz szimfonikus zenekar, vezénye Jevgenyi Szvetlanov.

Piotr Csajkovszki Opus 43-as első szvittjéből hallgattuk meg az ötödik tételt, a szkercót, ugye ez a szvitt is különböző karaktertételek, füzére stilizált táncokkal. Az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte ezen az 1987-es felvételem. Mindenki szereti, amikor egy zeneszerzőben van szellemesség és humor. Ezek közé, a szerző közé tartozik számomra legalábbis mindenképpen Haydn, Mozart, vagy akár a 20. századból Dohnányi, de Mozart édesapja is tele volt humorral. Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második tételét játssza most Maurice André trombitán, a Jean-François Paillard kamarazenekarral.

Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második tételét hallották Maurice André összetévesztetetlen előadásában, őt a Jean-François Payard kamarazenekar kísérte. Camille Saint-Saëns 1874-ben írta Opus 36-os F-dur románcát eredetileg Kürtre és zenekarra, a neves francia kürtművész André Garrigue számára. A darab jól mutatja Saint-Saëns érdeklődését a ritkábban reflektorfénybe kerülő hangszerek iránt, nem csak zongorára vagy hegedűre komponált szívesen, hanem fúvósokra is. Érdekesség, hogy a mű már a szerző életében cselló változatban is forgalomba került, így két hangszer repertoárjában is otthonra talált. Most ezt hallgatjuk, ezt a változatot mi is. Christian Poltéra játszik Gordon Kahn, Catherine Stott zongorán.

Cellón, kürtön, mindegy, ez egy csoda ez a darab. Camille Saint-Saëns opusz 36-os románcát játszotta Christian Poltéra Gordonkán, Catherine Stott zongorán. A hírek előtt pedig még Franz Schubert második szimfóniájából hallgatunk meg egy tételt, a menüettet, ezt a bécsi filharmonikusok előadásában élvezhetjük, vezényel Kertész István.

0: Ez volt Franz Schubert második szimfóniájából a harmadik tétel, a menüett. A bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Kertész István. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után pedig Hector Berlioz Harold Itáliában című művével folytatjuk a zenehallgatást, most pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és mond beszédet. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be. Ma van a győzelem napja. Annak emlékére tartják, hogy 1945. május 8-án ért véget Európában a II. Világháború. 2004-ben az ENSZ közgyűlése május 8-át és 9-ét a megemlékezés és a megbékélés napjává nyilvánította. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. Fiatal muzsikusok versenyeznek Bukarestben a hétfőn kezdődő Magyar Zenei Fesztiválon. Mások mellett Bartók Béla, valamint a 100 éves Kurták György műveit hallhatja a közönség. Az esemény romániai magyar zenészeket segít abban, hogy magyar művekkel bővítsék repertoárjukat. Az időjárásról. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Koncertó Budapest zenél. A tavaly májusi hangversenyen pódiumra lépett orosz hegedűművész Szergej Krilov, hogy eljátsza Brahms hegedűversenyét. Beethoven Missa Solemnis című művében pedig énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara szólalt meg. A karmester Keller András volt. Két nagyszabású remek mű, ma 20 óra 4 perckor, a Bartók Rádióban. A Zenebeszéd következő műsorában Bartók Béla 100 éve keletkezett zongora szonátájáról mesél Farkas Zoltán.
3: 1926-ban mondjuk egy konzervatívabb beállítottságú koncertközönség számára hát Bartók a kalapácsos gyilkos. Tehát azért ez egy nagyon brutális, erőteljes zene.
2: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csí Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is, a mikrofonnál továbbra is, ifjabb Bazsinka József. Mozgalmas óra elé nézünk, a remek zenék mellett megszólal a mai, illetve vasárnapi hangversenynek a szólistája, Federico Colli zongora művész, aki a rádiózenekar fog kísérni, május 10-én vasárnap a Műpában, illetve érkezik hozzánk itt a Muzsikáló reggel műsorába, stúdiójába Németh László is, aki pedig Reményi János karnagyról készített filmet, esztetíti ma az M5, és vele is beszélgetünk erről. Isten éltesse Mihály nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük, a kedves hallgatók pedig hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630 3030 160-as számon, vagy e-mailben a muzsikalo.reggel@radio.hu e-mail címen. Hector Berlioz Harold Itáliában című művéből a Szerenádot játsza most Laurent Verny méhegedűn a Párizsi Bastille Operaház zenekarával, a karmester Myung-Woon Chung.

Hector Berlioz Harold Itáliában című kompozíciójából a harmadik tétel a szerenád hangzott el. A brácsa szólista Laurent Verny volt, a párizsi Bastille Operaház zenekarát Myung-Woon Chung dirigálta. Most egy opera részlet következik Georg Friedrich Händeltől, a Poró, vagy akár teljes címén Poró, Re dell'Indie című operája. Nagy Sándor indiai hadjáratának világába vezet, a címszereplő Poró, vagy Porus, az indiai király, akit Alessandro, vagyis hát maga Nagy Sándor Alexandros legyőz, de hát a történet nem pusztán háborús konfliktus, van benne féltékenység, álruha, szerelmi próbatétel és uralkodói nagy lelkűség. Alessandro, vagy Alexandro szerepe tenor, és a barokk opera széria egyik jellegzetes hős típusa, a hódító, aki végül nem bosszúval, hanem megbocsátással bizonyítja nagyságát. És most Alessandro áriáját halljuk Ian Bostrich-től, az English Concertet Bernard Labadie vezényli.

Georg Friedrich Händel Póró vagy Pórusz India királya című operájából hallották Alessandro áriáját, ő az egyik főszereplő, ugye Nagy Sándor. Ian Bostridge énekelt, az English Concertet Bernard Labadie vezényelte. Még egy zene, és utána pedig kulturális ajánló következik, Federico Colli szólal meg itt a Bartók Rádió muzsikáló reggel műsorában. Ludwig van Beethoven C-moll patetik szonátájának második tételét játssza azonban előtte Kocsis Zoltán zongorán.

0: Ludwig van Beethoven opusz 13-as c-moll patetikus szonátájából a második tételt játszotta Kocsis Zoltán zongorán. Kulturális ajánlóval folytatjuk. Május 10-én este 7:30-kor kezdődik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara hangversenye a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Ricardo Frizza vezényletével. Respighi Róma trilógiája is elhangzik, a Róma fenyői, a Róma kútjai, illetve a római ünnepek, de ezen a koncerten debütál Magyarországon Federico Colli, olasz zongora művész, a 2011-es Salzburgi Mozart verseny, valamint a 2012-es Líci nemzetközi zongora verseny első helyezettje, aki Martucci első zongora versenyét fogja előadni Ricardo Frizza vezényletével. A zongora művésszel Boda Eszter kollégánk beszélgetett.
1: Usually, how do you start practice for a new composition?
2: Általában hogyan kezd bele egy újabb darab gyakorlásába? Van esetleg egy kialakult rutinja?
3: Ez nem egy meghatározott rutin. Mondjuk úgy, hogy csak mintákról van szó, amelyeket szinte minden alkalommal megismétlek, amikor egy új darabba kezdek. Természetesen a kottával kezdem. Szeretem alaposan áttanulmányozni és megpróbálom megfejteni. Elsőként a tempót, amit a zeneszerző megjelölt, mint például az allegro, andante vagy allegretto, és így tovább, valamint az összes dinamikai jelölést. Általában meghallgatok néhány felvételt, zongorista és zenekar által készített felvételeket egyaránt azért, hogy minél átfogóbb képet kapjak a hagyományról. Érdekel, hogy mások hogyan értelmezik a darabot és a kottát, majd szeretek távolságot tartani a felvételektől, és elkezdem megfejteni a művet a saját értelmezésemben. Jelen esetben ez igen különös, mivel Martucci első zongora versenyét, amelyet Budapesten fogok játszani, nagy homály fedi. Nagyon nehéz felvételeket találni az interneten, és azt kell mondanom, hogy azok sem a legjobb minőségű felvételek. Tehát Martucci esetében kisé más a megközelítés, ugyanis nincsen még kiforrott formája. A karmester és az én munkám ezzel a darabbal az, hogy hagyományt teremtsünk. Kiinduló pontként a történelmi megvilágítást választottuk, ezt a munkát felelősségteljesen igyekszünk teljesíteni. Az egész folyamat egy fejlődés. Döntések születnek az értelmezésről, például hol alkalmazhatok rubátót, hol távolodhatok el a kottától, és elhelyezhetem magamat, mint előadót a mű középpontjába. Kérdés, hogy hol találhatom meg a szabadságot, vagy azokat a képeket, amelyeket a zene lefest. Mindez a nagyon művészi aspektus összekapcsolódik az emberi és az előadói fejlődéssel a darabon belül. Végül pedig, pontosan ahogy most is teszem, az egész ötletet, a képeket, az idézeteket, az inspirációt meg kell illeszteni a formába. És ez az utolsó szempont. Tehát össze kell állítani egy keretbe, és mindent egyensúlyba kell hozni annak érdekében, hogy olyan interpretációt hozzunk létre, amely a történet végén harmonikus és nagyon jó kiegyensúlyozott. Az összes elemet, mint az ötleteket, képeket, crescendókat, diminuendókat, allegrókat, andantékat és az összes dinamikai aspektust egyensúlyba és harmóniába hozni egymással. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de valójában nagyon érdekes.
2: Különleges kapcsolatot ápol az olasz klasszikus zenével?
3: Amikor Ricardo felkért, mert ez az ő ötlete volt, hogy Budapesten együtt adjuk elő Martuccit, azonnal igent mondtam, mert az olasz örökség és hagyomány leginkább az operáról szól. Olaszország tehát, és az olasz zene világszerte nagyon jól ismert mindenki számára, például Verdi, Donizetti, Rossini miatt, de azt kell mondanom, nagyon érdekel az olasz zene szimfonikus oldala és az olasz aspektusnak a felfedezése, ahogy a Martucci is tette. Korábban nem sokat tudtam az olasz zene szimfonikus repertoárjáról és hagyományairól, és például Martucci műveiben rengeteg olasz hangulat fedezhető fel.
0: Federico Colli zongora művészt hallották, akit Boda Eszter kollégán kérdezett, tehát a vasárnap esti hangversenyről, amelyen ő lesz a szólista. Martucci első zongora versenyét játssza, de a koncerten ezen kívül elhangzik Ottorino Respighi római trilógiája a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában Ricardo Frizza vezényletével. És most mi is Martuccit hallgatunk, Giuseppe Martucci notturnóját adja elő a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, ugyancsak Ricardo Frizza vezényletével. Ez a felvétel a Műpában készült 2023. április 25-én.

0: Giuseppe Martucci notturnóját játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Riccardo Frizza vezényletével ezen a 2023-as hangverseny felvételen, és ahogy mondtam, ugye vasárnap este 7:30-kor a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében ugyancsak Giuseppe Martuccitól, de az első zongora verseny hangzik majd el Federico Colli debütáló előadásában, ezen kívül pedig Respighi Róma trilógiája Riccardo Frizza vezényletével. 6 perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ma lenne 95 éves Reményi János karnagy, aki a rádió gyermekkórusát vezette 1985 és 95 között. A hangok mestere In Memoriam Reményi János címmel készült róla 40 perces portréfilm, amely ma 17 óra 55 perckor lesz látható az M5-ön. Itt van velünk a stúdióban a rendező, Németh László. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatók!
0: Egy gyermekkórus vezetőjéről filmet készíteni különleges feladat, mert itt nem csak zenei teljesítményről, hanem nevelésről, gyermekek neveléséről, formálásáról is szó van. Milyen pedagógus képen rajzolódott ki ön előtt?
2: Igen, érdekes a nevelés. Ami számomra az egyik legmegdöbbentőbb volt, hogy őt hogyan nevelte az élet, hogy milyen korba született, és hogy ez milyen nyomot hagyott a munkásságán. De hogy ne kerüljen meg a kérdést, ugye nagyon sok tanítványával készítettünk interjút, meg háttérbeszélgetéseket folytattam. Az a kép rajzolódott ki róla, hogy és egyébként magam is tanítványa vagyok, tehát azért ezt el kell mondani.
0: Van egy személyes érintettség.
2: Igen, bár én azt gondolom, hogy nem ismerem őt annyira, és nem tudtam pár héttel ezelőtt olyan lelkesen beszélni, mint azok a lányok, akik sokat utaztak vele, mert én alig 2 évet énekeltem, korán mutáltam, és nem jutottam el nagy turnékra, nagy projektekbe, ezért nekem nem volt annyira személyes kötődésem. Viszont hány évvel, 32 évvel az utolsó találkozásunk után olvasni róla, és kutakodni, egy kicsit könyvtárazni, nagyon érdekes, és úgy érzem, hogy most közel került hozzám. Viszont a tanítványa ugye azt mondják, hogy meg én is, hogy nagyon szigorú ember volt, de mindig föloldotta azzal, hogy azért én is emlékszem rá, amikor a nyári táborokban voltunk, hogy eljöttelünk fagyizni rövid nadrágban, ott nevetgélt köztünk. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó ember volt, de egy szigorú és megkövetelt egy minőségi munkát.
0: Mik voltak azok a fő értékek, amik mentén lehet mondani, hogy élte az életét, vagy akár végezte a munkáját?
2: Hívő ember volt, és engem nagyon érdekel a 20. századi történelem, és főként a kommunizmus, nagyon sokat olvasok ezzel kapcsolatban, és most döbbentem rá, hogy ő ugye 31-ben született, a második világháborút gyerekként átélte, utána jött a Rákosi rendszer, majd 57-ben diplomázott, és hát akkor indult a Kádár rendszer, és ő mindvégig hithű ember volt, nem adta föl a hitét, és azt gondolom, hogy nem is vallásos volt, hanem igazi hívő, akinek élő kapcsolata volt Istennel. És egy ilyen rendszerben nem beadta az önéletrajzát, mint ma, és válogatott, hogy hová mehet dolgozni, hanem azt mondták, hogy Remény úr, maga megy Szolnokra. És van egy fotó róla, ahol egy gyár előtt vezényel melósokat. És a Zeneakadémiát végzett ember akkor pláne különleges volt diplomát szerezni, és azt gondolom, hogy a világ egyik legjobb egyeteme még most is. Tehát a világ legjobb egyetemén te kapsz egy diplomát, majd elkerülsz, és munkásokat vezényelsz. De ő ebben nem megrecsent, hanem utána áthelyezték Miskolcra, ott is amatőr kórusokkal foglalkozott, és 30 vagy 28 éven át amatőr emberekkel díjakat hozott el különböző nemzetközi fesztiválokról, és ami számomra az egyik legmegdöbbentőbb, itt ülünk ugye a Magyar Rádióban, én is kollega vagyok, hogy a BBC-hez eljutottak felvételei, és itt azért dicsérni kell a mi kollégáinkat, akik olyan minőségi felvételt tudtak készíteni a 60-as és 70-es években, hogy amatőr kórusokkal, valaki azt mondta Londonban, hogy well done.
0: És lehagyjuk.
2: És leadjuk.
0: Igen. Egy kicsit a filmkészítésről szeretnék még kérdezni. Ugye vannak a munkának olyan pillanatai, amik a próbákon zajlanak, és erről általában nem készülnek filmek, vagy nem gyakori, hát koncertfilmek lehetnek. Mennyire volt nehéz archív felvételeket találni? Hogyan készült maga a film ilyen értelemben?
2: két nagyon jó kollégám, egy alkotótársam, Sipos Szilvia, aki az Embert műsorvezetője, illetve Csasznyi Zsófi, és Zsófi, aki nekünk szerkesztőként dolgozott rengeteget, kutakodott archívumban. Nehéz. Én azt gondolom, hogy ez mindenkornak a sajátsága, hogy rádiófelvételt könnyebb és olcsóbb csinálni. Film, illetve videó az drágább, ezért kevés maradt fönn tanárúról, de vannak pillanatok, amikor mosolyog, vannak pillanatok, amikor keményen dolgozik, és vannak olyan interjú részletek, 35 évvel ezelőttről, akik megszólaltak most.
0: Akkor és most is.
2: Igen, igen.
0: Fú, ez fantasztikus. Hát nem szeretném azt kérni, hogy előre bármilyen poént lőjünk le, vagy ahogy divatosan mondjuk spoilerezzünk, de van-e a filmnek olyan pillanata, amelyet ön rendezőként különösen fontosnak tart, egy mondat, egy gesztus, egy archív felvétel, vagy akár zenei részlet?
2: Nem tudom, mennyi időnk van, de ugye tanár úrnak az életművének legfontosabb része az a Dohnányi Stabat Mater. Igen. És hogy miért gondolom, hogy Isten a tenyerén hordozta, véletlennek gondoljuk, hogy ő 57-ben került ki a Zeneakadémiáról, és pár hónap különbséggel mutatták be a Stabat Matert Amerikában, amit nem hiszem, hogy bárki is tudott Magyarországon, mivel hogy Dohnányi ugye méltatlanul hanyagolt zeneszerző volt, meg kommunikáció se volt akkor. És eltelt 30 év, nem tudom, hogy János bácsi mennyit foglalkozott Dohnányival, de aztán hozzákerült ez a Stabat Mater kotta a 80-as évek végén, és ő kézzel leírt a gyöngybetűkkel, átmásolta, mert ez egy rossz kézirat volt, és 95-ben Magyarországon ő mutatta be halála előtt másfél évvel.
0: Iszonyú fontos.
2: És ezt a mi kórusunk, nem én, mert egy nemű női kar kell hozzá, most március 15-én újból előadta. És ez a kettő dolog, hogy van egy felvételünk egy 95-ös Dohnányi bemutatóról, meg 30 évvel, 31 évvel később a tanítványai előadják újból, azt gondolom, hogy ez egy nagyon felemelő pillanat, és ott a megnyilatkozók maguk énekelnek most március 15-én a Mátyás templomban és 95-ben a Zeneakadémián.
0: Hát ez gyönyörű ív, gyönyörű kerekív, és én például nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba Németh László, a Hangok mestere in memoriam Reményi János portré dokumentumfilmnek a rendezője. Ma 17 óra 55 perckor lesz látható az M5 műsorán ez a film. Mindenkinek jó szívvel ajánljuk, és köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
0: És most mi is maradunk a fájdalmas anyánál, de akkor még nem volt fájdalmas, amikor a most következő bölcsődalt énekelte, ugye Mária. Következzen most Bárdos Lajos Mária bölcsődala című kompozíciója a Magyar Rádió gyermekkórusának előadásában. A karnagy természetesen Reményi János, a felvétel 1991-ben készült.

Ez volt Bárdos Lajostól a Mária Bölcsődala című kompozíció, a Magyar Rádió gyermekkórusát Reményi János vezényelte ezen az 1991-es felvételen, és ma 17 óra 55 perckor az M5-ön a hangok mestere In Memoriam Reményi János címmel láthatnak róla egy 40 perces dokumentumfilmet. A zenehallgatást most Wolfgang Amadeus Mozart 298-as köhüljegyzékszámú A-dur fúfola négyesének két tételével folytatjuk, a menüettet és a rondót játsza Szebenyi János fúvolán, Kis András hegedűn, Bársony László mélyhegedűn, valamint Botvai Károly gordonkán.

Wolfgang Amadeus Mozart 298-as köhöljegyzékszámú A-dur fuvola négyesének második és harmadik tételét játszotta Szebenyi János fuvolán, Kis András hegedűn, Bársony László mélyhegedűn, Botvai Károly gordonkán. Ugye a műfaj különlegessége, hogy a vonós négyesben az egyik hegedű fuvolára van kicserélve, egészen különleges hangzásokat lehet így elérni, és maradunk a kamarazene házi muzsikálás világánál, a következő együttes nevében is viseli ezt a műfajt, House Music London, és ők játsszák Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 87-es B-dur vonós ötösének második tételét. Ugye Mendelssohnnak a családja jó módjából fakadó, már egészen fiatal korától rendelkezésére álltak zenészek, tehát amiket komponált kiskamaszként, azokat otthon, a szép nagy nappaliukban akár meg is hallgathatta már.

0: Félix Mendelssohn Bartoli opusz 87-es B-dur vonós ötösének második tételét, az Andante Scherzandót játszotta a House Music London együttese. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész vesztegel el a Perzsa-öbölben a Hormozi szoros blokádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben 3 haltak meg, 8 gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette be a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Itthon holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Több zalai településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. Zalaegerszegen emiatt egy önkormányzati parkolót lezártak. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Ma és holnap rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet. Ferenc József magyar király. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsél alakjára, míg a 8-as szám a 2 egymásra tett gombócra emlékeztet. Az ünnep célja a minőségi kézműves fagylalt népszerűsítése. Sok fagylaltozó ma kedvezményekkel várja vásárlóit. A résztvevők listáját a Fagylalt napja Facebook oldalon lehet megtalálni. Egy információ az utakról. Baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már 4 kilométeres, ami visszahat az M2-es autóút forgalmára is. Aki teheti, válasszon más útvonalat. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: A világhangverseny terméinek ünnepelt sztárja, Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.ciframesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Herbie Mann fuvolázik. A 96 éve született amerikai jazzfuvolás úttörője volt a jazz és a világzene fúziójának. Komoly szerepe volt a bossa nova népszerűsítésében, és legalább 25 olyan albumot készített, amelyek felkerültek a Billboard 200-as listájára. Jazz legendák. Herbie Mann. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Vincenzo Bellini az Alvajáró című kétfelvonásos operáját hallgathatják meg. A 195 éve bemutatott alkotás főbb szerepeit Nadine Sierra, Xavier Anduava és Alexandr Vinogradov énekli. A Metropolitan Opera ház énekes zenekarát Ricardo Frizza irányítja. Tavaly októberi előadás felvétele a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió Zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
6: Pongrász Tibor, Balatonfehérvárosi.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel, örülök, hogy ismét hallom, hiszen már többször volt alkalmunk beszélni és együtt játszani. Mennyire van otthon az opera világában?
6: Ifjabb koromban annyira kedveltem ezt a műfajt, aztán úgy korosodva 30 fölött annyira megszerettem, hogy azt mondhatom, hogy egyik kedvencem.
0: Tényleg?
6: Barokk operák különösen, de a klasszikus időszak és a romantika, sőt a legújabb kor operáit is nagyon szeretem.
0: Ezt örömmel hallom, és van-e kedvenc énekese?
6: Hát Maria Callas biztos, köztük van, és hát azt néztem, Székely Mihály született, azt hiszem ezen a napon, ha jól láttam a naptárban.
0: Így van egyébként.
6: És nagyon-nagyon szeretem,
0: na,
6: és hát óriási basszus énekeseink voltak, sajnos Gregor József és Polgár László már nem élnek, Kovács Kolos, aztán a legújabb generációból is nagyon csodálatos basszus énekeseink vannak Magyarországon is.
0: Így van.
6: Kovács Istvánra is gondolok. Aztán az operaházban rengeteg nagyszerű basszista van. Kékszakálló Hercegvárát hallottam a nem is olyan régen.
0: Lehetne valóban sorolni. Sok nagyszerű énekes,
6: igen,
0: és örülök, hogy Cser Krisztiánt is, igen, örülök, hogy mondta Székely Mihályt, mert a mai kérdéssor tulajdonképpen az ő felvételeiből válogat, úgyhogy teljesen rátapintott, de elmondom még, mielőtt elindulunk a lehetséges nyereményeket. Egy könyvet küldünk három helyes válaszért cserébe, ez a Filharmónia évkönyve, a Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékat, gyönyörű fotókat és számos koncert emlékét, és ez a kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. Ez tehát három helyes válaszért jár. Ha pedig az összes kérdésre tudja a megfejtést, akkor egy CD-t küldünk, a Scola Gregoriana Monastoriensis Theophania című lemezét, Isten jelenések Gregorián énekben. Ez a címe az albumnak. Ezekért lehet tehát játszani, és kezdődjön is a játék Székely Mihály felvételeivel. Ugye 1901-ben, tehát pontosan 125 évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot Székely Mihály basszista. A mai napon az ő felvételeiből válogattunk. Elsőként egy kicsit nevetséges, féltékenykedő természetű török szolgát elevenít meg. A kérdés, hogy ki a zeneszerző, és melyik művből idézünk.

0: Ki a zeneszerző, és miből idéztünk?
1: A zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart, és a szöktetés a Szerályból, színóperából hallottuk a Lakasztófáriát.
0: Így van, egészen pontos a megfejtés. A harmadik felvonás egy részlete szól, tehát Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából, vagy inkább Singspieljéből, hiszen ebben vannak prózai részek is, és hát a szólista, mint hogy az többi felvételen is, Székely Mihály basszista volt, az Operaház zenekarát pedig Varga Pál vezényelte. Másodikként egy sokkal szimpatikusabb szereplőt látunk a színen, egy bölcs és tiszteletet parancsoló papot, aki az istenek áldását kéri a próba tételek előtt álló párra. A második kérdésünk, hogy hívják a papot?

0: eddig a részlet. Ez ki volt? Hogy hívják a papot?
1: Szarasztó áriáját hallottuk, Mozart varázsolájából.
0: Helyes a megfejtés. Így van, Erdélyi Miklós volt a karmestere az Operaház zenekarának. Még nem fogytunk ki a Mozart operák nagy basszus szerepeiből. Székely Mihály a következő percekben ismét egy szolgát elevenít meg, aki kénytelen asszisztálni ura meglehetősen nagyszámú hódításához. A harmadik kérdés, mi az opera címe?

0: Bújjunk el, míg az ördög el nem hord. Jó kis szöveg itt a magyar fordításban. De mi az opera címe?
1: Hát újra Mozartot hallottunk, a Don Giovanni.
0: Így van, így van. Leporello áriája volt az első felvonásból, és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kísérte Varga Pál vezényletével Székely Mihály basszistát. 3-ból 3 kérdésre válaszolt helyesen, úgyhogy az első nyeremény már biztos. És most, miután már annyi Mozartot hallgattunk, zárjuk a játékot magyar szerző egyfelvonásos operájával, a 20. század magyar zenéjének egyik kiemelkedő jelentőségű alkotása, meseszerű balladai elemeket is tartalmaz, és a lélektan iránt érdeklődők is örömmel hallgathatják, illetve figyelemmel. Az utolsó kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: Ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: Bartók Béla az zeneszerző, és a Kékszakálló Herceg várából hallottunk részletet.
0: Így van. Tehát Bartók, a Kékszakálló Herceg vára egy részlete szólalt meg, egész pontosan az ötödik ajtó ezzel a hatalmas, tágas C-dur akkorddal. Szűnyi Olga volt egyébként Judit Székely Mihály partnere, és a londoni szimfonikus zenekar játszott, Doráti Antal vezényelt, nagyszerű felvétel. Ezzel mind a négy kérdésre helyesen válaszolt a mai játékosunk, Pongrácz Tibor, akinek szeretettel gratulálva köszönjük, hogy velünk játszott, és hát várjuk vissza legközelebb is a Kinyerma játék és muzsika 10 percben, kvízben. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, és viszont kívánom önnek és a hallgatóknak is.
0: Köszönjük szépen. A hallgatókat pedig bátorítjuk, hogy jelentkezzenek. SMS-t a 0630-3030-160-as számra lehet írni. Az üzenetrögzítőnk a 0630-759-60-10-es számon elérhető, az e-mail címünk pedig kinyerma@radio.hu. A zenehallgatást folytassuk most Franz Schubert B-dur nyitányával. A Wiener Konzertverein együttese játszik, vezényel Erwin Ortner.

Franz Schubert B-dur nyitányát játszott a Wiener Konzertverein együttese Erwin Ortner vezényletével, és még két zenét hallgatunk, aztán ismét játszunk. Az első ezek közül César Franck Preludium fuga és variáció című művéből az első tétel, tehát a prelude, amelyet Sáni Diluga játszik zongorán.

César Franck Preludium Fuga és Variáció című Opus 18-as művéből az első rész, a Preludium hangzott el Sani Di Luca előadásában. Még egy tétel, és ismét játszunk. Joseph Haydn numero 93-as D-dur szimfóniájából a finálét játsza a Nikolaus Esterházy szimfónia vezénnyel Drahos Béla.

0: Joseph Haydn numero 93-as D-dur szimfóniájának befejező tételét játszotta a Nikolaus Esterházy szimfónia. Drahos Béla volt a karmester. 7 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a második rejtvényhez, páros belépőket lehet nyerni, már is mondom mikor és hova. Május 9-én, tehát holnap, szombaton 19 órakor a Depó stúdióban 3 előadást is lehet látni, 3 különböző produkciót egyetlen este alatt, Szóló, Magdaléna és Fehér. Ez a 3 előadás lesz egy estén. Az első felében az események Leo Muhics munkáit láthatjuk, Szóló, Magdaléna, amit még régebben készített az együttesünknek, írják a honlapukon. Leo Muhics többször dolgozott régebben az együttessel, most 2 fontos művét vettük elő, hogy újra bemutassuk nézőinknek, a táncművészek Emanuele Santanocsító, Somogyi Zita és György Fierik. Az eszünet nélkül megy, a második felében a Fehér című előadás kerül a színpadra. Ebben pedig Emanuele Santanocsító, Somogyi Zita, Luna Caccamognana, Imeli Dorka és Eliza Insalata lesznek a táncművészek. Tehát ez holnap szombaton 19 órakor a Depó stúdióban. Másnap, május 10-én vasárnap 18 órakor a Bartók Béla emlékházban Borbély László zongora estjét hallhatja a közönség. Bartók kvártettek zongorán, ez a címe az előadásnak. Bartók második vonós négyesét játsza, Tornyai Péter átdolgozásában, vagy átiratában ugye zongorára. Utána pedig a harmadik vonós négyes hangzik el, ezt a Dargai Marcell készítette az átdolgozást. Ez volt ugye május 10 vasárnap, 18 óra a Bartók Béla emlékházban, és egy héttel később, május 17-én vasárnap, 19 órakor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében Csordás Klára és a Speranza vonós négyes koncertje lesz, ők pedig Liszt, Puccini, Ravel, Fauré és Bizet művei közül válogattak a programhoz. Ha tudják majd a megfejtést, a 0630-3030-160-as SMS számra küldhetik, vagy a muzsikáló@rádió.hu e-mail címre. Ne felejtsék el azt is megjelölni, hogy melyik eseményre szeretnének páros belépőt nyerni. Ma ünnepli születésnapját egy Liszt-díjas magyar klarinét művész, egyben karmester, aki szólistaként, kamarazenészként és karmesterként is jelentős pályát tudhat magáénak. Jelenleg a Győri Filharmonikus Zenekar tiszteletbeli művészeti vezetője. A most következő felvételen Kocsis Zoltánnal és Perényi Miklóssal játssza Johannes Brahms opus 114-es A-moll trióját, ugye itt klarinéton játszik. A kérdés, hogy kicsoda ez a születésnapos magyar Liszt-díjas művész. Erre várjuk a megfejtést, addig pedig hallgassuk az említett felvételt.

Johannes Brahms opus 114-es Ámol triójának első tétele hangzott el, Kocsis Zoltán játszott zongorán, Perényi Miklós gordonkán, és a kérdés arra vonatkozott, hogy ki lehetett a klarinétos. Úgy azonosítottuk, mindenkinek egyrészt már van a születésnapja, Isten éltesse, ő egy lisztdíjas magyar klarinétművész, karmester, jelenleg a Győri Filharmonikus Zenekar tiszteletbeli művészeti vezetője, aki nem más, mint Berkes Kálmán. Sokan írtak helyes megfejtést, mondom a nyerteseket, Kovács Klára, Keresztes Mária és dr. Kadocsa Géza. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Egy friss hír, hogy a Beethoven Budán sorozatban ma este Szilasi Alex megbetegedése miatt Szalai Éva zongoraművész beugróként játssza, csak nem ugyanazt a műsort, mint ami a programban szerepelt. Folytatjuk a zenehallgatást Johann Sebastian Bach G-dur szólószvitjének második tételével, Roman Ditta játszik csellón.

Johann Sebastian Bach G-dur szólószvittjéből, ugye ez az első a hat közül, a második tétel az Almond hangzott el, Roman Ditta életet, játékát hallhatták és élvezhettük. Most egy egészen másik műfaj következik, egy egészen másik világ, Bach filozófikus, mély művészete, cselló, a cellószittek után egy kis filmzenével folytatjuk. Az Éjszaka a Múzeumban című 2006-os vígjáték témáját hallgatjuk meg. A zeneszerző Ellen Silvestri vezényli a Hollywood Studio szimfonikus zenekarát.

Az Éjszaka a múzeumban film fő témáját játszott a Hollywood Studio Symphony a zeneszerző Alan Silvestri vezényletével, és ezzel elérkeztünk a mai muzsikáló reggel befejező zeneművéhez, Karl Ditters von Dittersdorf A-dur oboa d'amore koncertójának harmadik tételéhez, melyet Lencsés Lajos játszik oboa d'amorén a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a hangversenymester Rolla János.

0: Karl Dieters von Dietersdorf ádúr oboa d'amore koncertújának harmadik tételét játszotta az eredeti hangszeren Lencsés Lajos, a Liszt-Ferenc kamarazenekarral a hangversenymester Rolla János volt. Adásunk végén munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte: úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DAP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Ezekben a percekben kezdődnek a német írásbeli érettségi vizsgák. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. A felújított velencei Meszlénykastélyban nyílik meg holnap a Fischer Emil Múzeum, amely a porcelánművész egyedülálló hagyatékát tárja a közönség elé. A történelmi épület rekonstrukciójának első szakasza befejeződött. Hamarosan a kastélykert és az egykori angol park megújítása is elkezdődik. A kastélyban látható lesz egy jubileumi herendi kiállítás is. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Az arckép ma esti vendége Ácsné Szili Éva, hegedű tanár.
3: Az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz, azt a legnehezebb.
2: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ácsné Szili Éva. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. A mai muzsikáló délelőttben is megtartjuk a délután szokásos játékainkat, csak egy kicsit másik sorrendben. Fél tízkor lesz a tippjáték, és aztán fél tizenegykor a nyereményjáték, és utána a szavazós játék. Maradjanak velünk, és hát a zenehallgatást most így a muzsikáló délelőttben Robert Schumann második szimfóniájának nyitó tételével kezdjük. A Philharmonia zenekart Christian Thielemann vezényli.

Robert Schumann második szimfóniájának nyitó tételét játszotta a Filharmónia zenekar, Christian Thielemann vezényelt. Most pedig egy felbőszült nő haragja következik, Furie di Donna Irata. Niccolò Piccini a zeneszerző, a La Buona Fiola című művéből szól a részlet, a jó lányból a felbőszült haragja, Bruno de Sa énekel szoprán hangon, férfi énekli a felbőszült nő haragját, az Il Pomodoro együttest Francesco Corti vezeti.

0: Karl Maria von Weber S-dur klarinét versenyének nyitó tételét játszotta Sabine Meyer és a Dresdai Staatskapelle Herbert Blomstedt vezényelt. 10:30 van, folytatjuk a játékkal.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délelőtt hallgatóit, Uzsali Bence vagyok. Még egyszer az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Elérkeztünk a mostani nyereményjátékainkhoz. A páros belépőink május 9-ére, 10-ére és 11-ére szólnak. Mondom a koncerteket. Május 9-én szombaton este 7 órakor a Depó stúdióban lesz dupla táncelőadás. A szóló, a Magdaléna és a Fehér című előadások egy estén jelennek meg különböző táncművészek előadásában. 10-én vasárnap este 7:30 a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben Róma költészet trilógia címmel játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Riccardo Frizza vezényletével, és Respighi Róma trilógiája, illetve Martucci első zongora versenye szerepel a műsoron. A harmadik koncert pedig hétfőn 11-én este 7 órakor lesz az Óbudai Társaskörben, Halk húrok rezgése, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának kamara estje. Beethoven, Webern és Weber művei szerepelnek a műsoron, Tóth Endre zenetörténész lesz a házigazda. És van egy tárgyreményünk, a Múzeum Café 111-112-es száma, női szempontok 2.0, sorsok, gyűjtemények, kutatók, így lehetne jellemezni a téma összeállítást. A játékzenénk pedig Joseph Haydn Die Schöpfung, azaz a Teremtés című oratóriumából lesz egy részlet. A kérdés pedig az, hogy ezt a Schöpfung címet a bemutató idején nem teremtésként fordították még magyarra, hanem egy másik szót találtak rá. Ez a másik fordítás címét sokáig őrizte egy dombormű egy budai ház homlokzatán, és bár a ház ma már nincs meg, az utca még mindig ezt a nevet viseli. A kérdés az, hogy melyik ez az utca, amelyik a Teremtés korabeli címét viselte névként és viseli a mai napig. A Teremtésből a kórus és tercettet, Vollendet ist das große Werket, Christian Ölce, Scott Wehrm és Péter Lika szólójával, illetve a Riász Kamara kórussal hallgatjuk meg. Az Európa Kamarazenekar játszik, Roger Norrington a karmester.

Joseph Haydn a Teremtés című oratóriumából szólt a részlet Voll Lendet ist das große Werk, Christiane Oelze, Scott Weil, Peter Lika, a Rias Kamarakórus és az Európa Kamarazenekar előadásában Roger Norrington volt a karmester. És az volt a kérdés, hogy a maga idejében a Schöpfung címet nem Teremtésnek fordították, hanem valami másnak, és ezzel a címmel készült aztán egy domborműei budai háznak a homlokzatán, és a mellette levő utcát is erről nevezték el, és bár a ház már nincs meg, az utca a mai napig ezt a nevet viseli. De mi ez a név? Elég sokan eltalálták a megfejtést, bár azért voltak mellényúlások is, Alkotás. A budai Alkotás utca tulajdonképpen Haydn Teremtés című oratóriumának a nevét viseli, és hát az a nagyon érdekes, hogy hatalmas nagy sikerrel mutatták be a budai várban néhány évvel a bécsi szintén hatalmas sikerű bemutató után ezt a művet, és hát egy akkora szenzáció volt, hogy külön domborművet készítettek egy akkoriban épült ház kapcsán, és még az utcát is elnevezték a jeles alkotásról. Hát azért azt lehet mondani, hogy Haydn nagy sztár volt a maga korában, és még inkább el lehet mondani, hogy több mint 200 évvel a mű megírása után még mindig nagyon-nagyon sokaknak jelent élményt ez a mű. Szóval nem csak egy egyszerű szenzációt alkotott, hanem egy olyat, ami maradandó. A nyerteseink. Virsic Éva, Molnár Éva és Rózsa Iván, és hát ha jól látom, akkor a május 9-i holnap esti Depó stúdióban rendezendő táncelőadásra nem érkezett pályázat, tehát az a nyereményünk még megvan. Szerencsére játékkal folytatjuk, úgyhogy a következő szavazós játékban is meg lehet pályázni ezt a nyereményt, illetve az lenne a kérésem, hogyha valaki mégis pályázott ebben az előző játékban, csak nem vettem észre, akkor külön hívja fel a figyelmemet, hogy ő már az előzőben is pályázott, mert akkor természetesen ő előnyt élvez. Na, milyen aktualitásaink vannak a mai nap kapcsán? 125 évvel ezelőtt, 1901. május 8-án született Székely Mihály kétszeres Kossuth díjas operaénekes. Azt hiszem, hogy az ő mély hangja nagyon sokaknak meghatározó élményt jelentett. Vele lehetne meghallgatni Mozart varázsfuvolájából Sarastro egyik áriáját, és ezzel köszönhetnénk őt a születése évfordulója alkalmából. A másik évfordulónk, hogy 1931-ben, 95 évvel ezelőtt ezen a napon született Reményi János, Liszt Ferenc díjas karnagy, aki pedig a Magyar Rádió gyermekkórusához kötődött sok éven át. Egy ilyen felvételt választottam, amelyen a Magyar Rádió gyermekkórusát vezényli César Frank Panis Angelicusát éneklik ezen a felvételen. És a harmadik pedig egy halál évforduló, 1960-ban ezen a napon hunyt el a svéd zeneszerző Hugo Alfvén. Őt itthon kevesebbet szoktuk játszani, pedig egyébként nagyon szerethető művei is vannak. Van neki egy Este című kórus műve, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem csak, hogy Kodály kortárs volt, de ez az Este, ez a Kodály esti dalnak a svéd megfelelője. Szóval a három lehetőség, Sarastro áriája Székely Mihály előadásában, Frank Panis Angelicus a Reményi János keze alatt a Magyar Rádió gyermekkórusával, vagy pedig Hugo Alfvén Este című kórus műve. Írják meg, hogy melyiket szeretnék ebből a háromból meghallgatni, és ha valaki szívesen elmenne a holnap esti táncelőadásra, akkor ezt is jelezze. Ameddig szavaznak, meghallgatjuk Niccolò Paganini 6. G-moll kaprizát, James Ains hegedül.

Paganini 6. G-moll kaprisszát hallottuk, James Ains hegedült. Megérkeztek a javaslatok és a szavazatok. Volt egy megfejtőnk még az előző játékban, aki jó választ küldött, és nem vettem észre, hogy ő pályázott a 9-dekei táncelőadásra, így őt illeti a táncelőadásnak a páros belépője, Dénes Lukácsról van szó, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy játszott velünk. És akkor mondom, hogy mi lett a szavazás eredménye. Viszonylag kiegyenlített volt, de Székely Mihály hangjára és a varázsfuvola részletére voksoltak a legtöbben. Így aztán az F-dur áriát hallgatjuk meg a varázsfuvolából. Székely Mihály énekli Sarastro szerepét ezen a felvételen, és a Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttesének kamarakórusa, tehát a Honvéd Férfikar énekel ezen a felvételen, a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri őket, Erdélyi Miklós vezényel.

Mozart varázsfuvolájából szólt Sarastro F. duráriája, Székely Mihály és a Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttesének kamarakórusa, illetve a Magyar Állami Operaház zenekara előadásában Erdélyi Miklós vezényelt. Olyan mély hangfekvésbe van írva egyébként ez az ária, hogy ez az egyetlen olyan, amelyiknél a varázsfuvolában az első hegedűsöknek nem kell játszani, mert csak mélyebb hangszeresek játszanak ebben a műben. Most pedig Händel zenéjével folytatjuk. Az Opus 7 numero 1-es B-dur orgona versenyének a negyedik és az ötödik tétele szól. Bob van Asperen a szólista, a felvilágosodás korának zenekara kíséri.

0: Handel Opus 7 numero 1-es B-dur orgona versenyének 4. és 5. tételét játszotta Bob van Asperen és a felvilágosodás korának zenekara. 11 óra múlt 3 perccel.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Zongora muzsikával folytatjuk. Frédéric Chopin Fis dur barkaroláját játsza Bogányi Gergely.

Frédéric Chopin Fis-dur barkaróját hallottuk Bogányi Gergely zongora játékában. József Miszlivecsek E-dur hegedű versenyének presto telével folytatjuk. Shizuka Ishikawa a hegedű szólista, az Antonin Dvorzsák kamarazenekar kíséri Libor Pesek vezetésével.

József Miszlivecsek E-dur hegedű versenyének befejező tételét játszotta Shizuka Ishikawa és az Antonin Dvorák kamarazenekar Libor Pesek vezényelt. Egy madrigál következik Thomas Wilkes tollából, a Robin Hood óda a Hilliard énekegyüttes énekel.

Thomas Wilkes Robin Hood madrigáját a Hilliardének együttes előadásában hallottuk. Elérkeztünk a muzsikáló délelőtt utolsó zeneművéhez, egy igazán tavaszi hangulatú műhöz. Schubert 5. szimfóniájának első tételét hallgatjuk meg. A Royal Philharmonikus zenekart Nikolaus Arnoncourt vezényli.

0: Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma este a Koncertó Budapest zenél. A tavaly májusi hangversenyen pódiumra lépett orosz hegedűművész Szergej Krilov, hogy eljátsza Brahms hegedűversenyét. Beethoven Missa Solemnis című művében pedig énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara szólalt meg. A karmester Keller András volt. Két nagyszabású remek mű, ma 20 óra 4 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
2: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
1: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös harmóniában szólal meg.
3: A Váradi püspöki palota és ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetben, de hihetetlen hagyatékot őriz.
1: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai magazinunkban Miskolcra látogatunk, vendégünk Sándor Zoltán karnagy, a Miskolci Egyetem női karának alapító karnagya, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is hasonlóan üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is.
0: A női kar is fellép hagyományosan a Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon, ami a napokban zajlik, ugye ez lesz a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál, aminek kuratóriumi elnöke is vagy, és mielőtt az idei programokra kitekintünk, beszéljünk picit a múltról. Nagyon sokáig a kuratórium elnöke volt Párka István tanár úr, majdnem a haláláig. Hogyan indult annak idején a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál?
1: Hát igaz, nagyon régen volt, mint mondtad, 37. éve, ugye egy évet hagytunk ki a Covid évében, különben minden évben megrendeztük. Igazság szerint a Haszlainek együttesnek kerestünk valami alkalmat, ahol igazán szereplési lehetőségei lennének, és tulajdonképpen a nagy lelkesedésben megszerveztünk egy ilyen fesztivált, ahova hívtunk vendégkórusokat, nyilván ennek voltak revansai is, meg volt egy nagyon jó ünnepi hangulata az egésznek. Mind a mai napig nekem az egyik legfontosabb dolog az árófogadás utáni közös éneklések, amikor egymásnak éneklünk, ugye amikor már mindenki felszabadult, letudta a saját műsorát, és akkor utána ez teljesen szabadon zajlik. Tehát 36 évvel ezelőtt ezért alakítottuk, és a Haszlainek együttes volt elsősorban az alapítója.
0: Ugye kamarakórusok és énekegyüttesek mérik össze tulajdonképpen tudásukat.
1: Valóban, de azért nem szoktunk limitet nagyon szabni, de többnyire olyan 30 fő körül van a maximális létszám, akik jönnek erre a fesztiválra.
0: Említetted, hogy minden évben a záró esemény egy különleges

0: alkalom számodra. Az idejében meg talán egy kicsit még különlegesebb lesz, hiszen Csemicki Miklós tanárúrra emlékeztek. Csemicki Miklós zeneelméletet, ellenpontot, szolfést, partitúra olvasás, zeneszerzést tanította a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.
1: Igen, több mint egy évtizedig volt a tanárunk, mielőtt Pesten, ugye a Bartók szakközépiskolában, akkor még szakközépiskolának nevezett intézménybe került és tanított tovább. Én nekem meggyőződésem volt, hogy egy olyan pedagógus, aki pótolhatatlan. Ő volt az, aki a növendékeknél mindig oda tudott visszalépni, ahol a fejlődés elakadt. Azért nagyon sok olyan növendék volt, hogy fölvettük ugyan, de voltak hiányosságok, és hát ugye vannak olyan tanárkollégák természetesen, akik akkor azt mondják, hogy na most akkor is meg kell mutatnod, és tanuld meg, és nem tudom, és ez nem ilyen egyszerű. Tehát ha valaki nem tud zongorázni, akkor egy korát ne követeljünk meg 7 kereszt 7 bég, mindenfajta hangnemben, abból csak negatív élménye lesz. És hát a Miklós volt az, aki nagyon jól tudta kezelni ezeket a problémákat, és nekünk nagyon hiányzott a távozása.
0: A Zenepalotában május 10-én este emlékkoncert csendül fel, és emléktáblát is avat a fesztivál.
1: Valóban, lesz egy terem, amit fel fogunk avatni neki. Itt tartotta a zeneszerzés óráit annó, mikor itt tanított, és a bejáratnál pedig egy ilyen féldombormű fog készülni, amit Máger Ágnes festőművész és szobrászművész készített, és ennek a felavatása, illetve hát a termet berendezők majd olyan fényképekkel és olyan dokumentumokkal, amik a Csemicki Miklósra utalnak.
0: Csemicki Miklós Ave Máriája is felcsendül ezen a koncerten. Ezt fogjuk hallani a következő felvételen egy 2004-es CD-jéről a Miskolci Egyetemi Női Karnak. Mielőtt megszólal, említetted, hogy azért ez teljesen más, mint ahogy most éneklitek.
1: Igen, tulajdonképpen azt hiszem ezzel minnyáján zenészek így vagyunk, hogy ahogy megy előre az időben az ember, egy kicsit mindig máshogy gondol dolgokat. El tudom fogadni ezt is, tehát ez is az, amit mi csináltunk. De valószínűleg ma már másképpen alakulna egy kicsit ennek a feldolgozása ennek a műnek.
0: A Miskolci Egyetem Női Karát magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényli.

0: A Miskolci Egyetem női kara énekelt a 2004-es felvételen Csemicki Miklós Ave Máriáját hallhattuk. Ez a mű is felcsendül május 10-én, este 6 órától a Zenepalotában Miskolcon. Azon a hangversenyen, amelyen Csemicki Miklós zeneszerzőre emlékezik a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. Vendégünk Sándor Zoltán, a Kamarakórus Fesztivál kuratóriumának elnöke, és kalandozzunk vissza a kezdetekre. Párkai István tanár úr, annak idején mi mindent adott ehhez a fesztiválhoz?
1: Hát én a Zeneakadémián igazság szerint nem Párka István tanár úr tanítványa voltam, hanem Maklári tanár úré, de attól függetlenül voltak olyan órák, nagy kórus és egyéb más, amit Párkai tanár úr tartott, és én megpróbáltam annak idején a kamarakórusába is bejárni, bár ugye én viszonylag későn kerültem a Zeneakadémián, volt egy diplomám, egy tanárképző diplomám, de azért egy vagy két évet ott is sikerült énekelgetnem, és hát nagyon tiszteltem és kedveltem tanár urat, és amikor megalakult ez a kórusfesztivál alapítvány, azt hiszem nem a legelején, de valamikor később felkértük, hogy legyen a kurátoriumnak az elnöke és vezetője, amit nagyon sokáig megcsinált, igazság szerint a halál előtt talán 2 vagy 3 évvel hagyta abba, és ez nekünk mindig egy nagy élmény volt, nem csak a tanácsai miatt, hanem általában ő vezényelte a záró koncerteken a Öszkari műveket, és hát mindig olyan ötletei voltak, mint a Mozart Tedeumnak az előadása, vagy egyéb másnak, tehát egy mindig szuper dolog volt. Én arra emlékszem, hogy mennyire ő is fontosnak tarthatta feltételezésem szerint. Neki volt egy csípőprotézise, ha jól tudom, és amikor elég beteges volt, akkor úgy kellett föl segíteni már az emelvényre, hogy dirigálni tudjon, de akkor is végigcsinálta, és nagyon sok hasznos tanácsot adott az egész rendezvénnyel kapcsolatban is.
0: Hogyan alakul az idei év? Kik érkeznek Miskolc városába?
1: Azt hiszem, hogy mindjárt elmondhatjuk, hogy egy kicsit soványabbak a lehetőségek, mint régebben voltak. Ez tulajdonképpen a Covid óta egy ilyen visszafejlődési fázis, ami azért reméljük, hogy nem tart végletekig. Most csak 2 külföldi kórus lesz tulajdonképpen, az egyik Szlovákiából, a másik pedig Lengyelországból. Őket természetesen nagy szeretettel várjuk, és a helyi és a környező települések, illetve kisvárosok vagy nagyobb városoknak a kórusai fognak még megjelenni ezen a fesztiválon.
0: Mint például?
1: Mint például Sárospatakról, Szerencsről, miskolciakat, azt eleve nem kell mondanom, vannak, és ilyenfajta városokból jönnek a kórusok. És bár ez tendencia, hogy sokkal kevesebben hallgatják az a kapella kórus muzsikát, én azt vettem észre, hogy ha oratórikus művet csinálunk, arra sokkal jobban megtelik, sőt, teltházak szoktak lenni. Legutóbb például az Arnezen Requiemet csináltuk Gyöngyösön és Egerben, és hát az fantasztikus volt, élmény volt, az embereknek is nagyon tetszett, megtelt a templom, de az a kapella az annyira talán nem közkedvelt vagy elterjedt, de mindenféleképpen szeretnénk kuriózumokat adni, többek között olyan műveket, ami kicsit kortárs és kicsit népszerűbb is. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat nyitottunk ebből a kode és bárdos világból, ami megmaradt természetesen csak mellette egy ilyen angol száz irányba, hiszen az emberek érdeklődése is egy picit változott ebből az időszakból. És én gondolom, hogy ezt a közönség is érzi, vagy szívesen fogja venni.
0: Ugye különböző helyszínek vannak idén is.
1: Igen, templomok, és a koncertteremként pedig a Zenepalota Bartók terme lesz.
0: Mi mindennel érkezik a Miskolci Egyetem női kara? Ugye 1987 óta vezeted a női kart, és tulajdonképpen az intézmény gyakorló énekkaraként van jelen a városban, és nem csak a városban, a régió zene életének is meghatározó szereplője lett az együttes.
1: Hát igen, ez egy érdekes, ez a Miskolci Egyetem női kara, mert tulajdonképpen együtt dolgozunk a tanítványaimmal. Tehát ez a bizonyos gyakorló kórus, amit mondunk, ez azt jelenti, hogy ők megtanulnak műveket a zongorás próbákon, illetve a zongorás órákon, vezgyakórákon, amit mi szoktuk mondani, és ezt a kórus előtt kipróbálhatják, és mellette pedig még nekem is van némi dolgom, amikor nagyobb fellépés vagy szereplés van, akkor természetesen én is dirigálom a kórust.
0: És ilyen volt legutóbb Veronában, hiszen nemrég egy veronai nemzetközi versenyen vehettetek részt, ahol amellett, hogy kategória győzelemmel érkeztetek haza, Karnagyi külön díjjal is jutalmaztak.
1: Igen, hát nem először vagyunk már Veronában versenyen, 18-ban voltunk már egyszer, és most úgy alakult, hogy vissza tudtunk menni megint erre a versenyre, és itt 16 induló kórus volt egyébként, és 2 kategóriában indultunk, folklorban és a női egynemű kari kategóriában, még azt tudni kell, hogy ezekben a női kar és egyéb kategóriában egy megadott darab, amit elő kell adni, vagy pedig olyan is van, hogy csak én a saját műsoromat viszem. Hát mi azt választottuk, ahol a kötelező darabot is megcsináltuk, ami számunkra külön öröm volt, mert egy Csajkovszki mű volt, ami fantasztikus élmény volt megcsinálni végig az egészet. És akkor mind a két kategóriában gyakorlatilag a kategória első díját szereztük meg. Nem így szokták pontosan nevezni, hanem pontszám alapján vannak ezek az osztások. Most mondhatom úgy, hogy esetleg aranykoszorú, mondhatom úgy, hogy optimó, mert az olaszok azt mondják, hogy optimó, igen, nem aranykoszorú, de mindenféleképpen abban a kategóriában az első lépcsőfok volt, amit mi kaptunk.
0: Ugye érdekes, éppen 25 esztendeje 2001-ben mérettette meg magát elsőként a Miskolci Egyetem női kara.
1: Ezt nem is számoltam utána, de ez a jubileum volt ezek szerint, úgy látszik, igen.
0: 2001-ben Fivizzánóban kettős első díjat nyertetek annak idején.
1: Igen, igen. Ott azt a Egyház zenében és női kar kategóriában ebben a kettőben indultunk.
0: Fontosak ezek a versenyek?
1: Én azt hiszem, hogy igen. Nem csak azért, mert hozunk egy trófeát, hanem ugye ezek a gyerekek, akik oda járnak, gyerekek, bocsánat, hallgatók, mert azért már 18 év fölött vannak fiatal felnőttek, erre a pályára készülnek. És tulajdonképpen a mi pályánkon ez a fajta megmérettetés, és most nem a versenyre gondolok, hanem egyáltalán egy koncertre kiállni, és bármit megoldani és megcsinálni. Ez egy teljesen természetes, és erre készülnek egész életükben. És ilyenkor, amikor egy versenyre elmegyünk, akkor én érzem, hogy mennyivel intenzívebben dolgoznak, és mennyi mindent megtanulnak, amit egyébként nem biztos, hogy egy ilyen rendes évközbeni próbákon előjönne. És hát az az öröm, amikor kihirdetik a versenyed, mint az az újongás, nem tudok jobb szót mondani, a visítás, amit ilyenkor szoktak csinálni, hát az valami fantasztikus, frenetikus, úgyhogy ez nagyon jó volt.
0: És ugye a Veronai út örömét tovább fokozza, hogy a napokban elkészült a kórus legújabb CD-je is. A hangfelvételt Acél Péter zenei rendező készítette. Itt van előttünk az új CD. Mit ajánlasz, mit hallgassunk meg a következő percekben?
1: Sok mindenfajta dolog van rajta, de a CD-nek az apropóját a József Gabriel Reinbergernek az In Nativitate Domini miséje, karácsonyi miséje adta, és hát ez egy gyönyörű, szép, ilyen posztromantikus versenymű. Reinberger nyilván azt kell tudni, hogy ő orgonista volt elsősorban, és főleg orgona és vokális művei a jellemzőek, és hát én ebből javasolnék egy tételt. Hallgassuk meg a Kyriét belőle.

0: a Miskolci Egyetem női kara énekelt, orgonán Mellesné Boros Kinga játszott, magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényelt. Említettük, hogy a fesztivál tulajdonképpen Csemicki Miklós tanár úr emléke előtt tiszteleg, aki nagyon sokáig tanította a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében zeneszerzés, zeneelméletet, ellenpontot, szolfést, partitúra olvasást. A kortárs művek a Miskolci Egyetem női karának repertoárját mennyiben képzik? Tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben is kiemelt szerepet kapott.
1: Igen, valóban. Ez egy olyan kórus, ami évente megújul. Tehát elmennek a végzősök, jönnek az újak, és nem is mindenki vokális zenész. Tehát nagyon sok a instrumentális hangszeres zenész, aki talán nincs annyira tisztában a hangképzésnek ezekkel a formáival, ami kell egy énekkari vagy egy szóló szerepléshez, és hát tulajdonképpen ez mindig egy kihívás, hogy mit lehet ebből a jó értelembe vett vegyes társaságból összehozni. Igen. És ugye a másik probléma, hogy nem úgy kapom készen az anyagot, hogy megfelelő számú szoprán, alt és a többi megfelelő hangfajokkal, hanem ebből kéne valamit összerakni, és hát ez bizony visszahat a repertoárra is, tehát az ember mikor megismeri a kórusnak az összetételét, akkor olyan műveket kell válogatni, amit meg tudunk oldani ezzel a felrakással. Ez az egyik probléma. A másik, ugye a kortárs zene az számunkra nagyon fontos mindenféleképpen, hiszen mégiscsak ők a jövőre készülnek, és hát nem lehet mindig csak a múltból élni, az is kell, ugye, mert a kortárs zenének mindig vannak azért gyökerei, amit meg kell csinálni. Tehát most, amikor voltunk Olaszországban, akkor is volt régi zene, amit énekeltünk, volt benne romantikus, és aztán volt elég sok kortárs zene, tehát gyakorlatilag olasz kortárs szerzők is voltak, hát a folklóban meg nyilván magyarok, úgyhogy ez mindenféleképpen ilyen vegyes repertoár volt, és ezt minden évben így szoktuk valahogy összeállítani.
0: A beszélgetésünk végén kicsit visszakanyarodunk a 36. Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválra. Kik érkeznek ilyenkor Miskolc városába? Ilyenkor a zenéről szól három napig minden.
1: Igen, bár egy kicsit ellent fogok most ennek mondani, mert Miskolc város ünnepéhez kapcsoltuk ezt a kórusfesztivált. Ennek vannak praktikus oldalai, ugye egyrészt, mert talán így a város is adakozóbb a megrendezéshez, másrészt talán itt a propagandánk is nagyobb, hiszen a városi összpropagandában megjelenik ennek a kórusfesztiválnak és a meghívói és az időpontjai.
0: Tehát ez Miskolc város ünnepe is ez a hétvége.
1: Igen, ez a 10-e, május 10-e körüli hétvége, ez Miskolc város ünnepe. Viszont van egy nagyon nagy hátulütője, hogy ez az érettségi időszak, és általában azok a diákkórusok, akik ilyenkor érettségivel vannak elfoglalva, magyarul a középiskolás kórusok, azok közül már nem mindenki tud részt venni ezen az eseményen.
0: Mit ajánlasz, mit halljunk a következő percekben, mely művel búcsúzunk?
1: Számomra van egy nagyon kedves mű, az Orbán György által írt Levegőkebel című mű. Hát a lányok ezt máshogy szokták csúfolni, de inkább nem mondom el, nem illik ide. De a lényege az a dolognak egy érdekes történet, hogy amikor ezt a szivárványos lemezt csináltuk, akkoriban énekeltük, és úgy feledésbe merült eltettük, és az idén előszedtük még egyszer. És hát az Orbán Gyurinak szerettem volna megmondani, hogy hát most megint fölvesszük, hogy nem akarod esetleg meghallgatni, vagy legalábbis közöltem vele, hogy egy ilyet csinálunk, és akkor kérdezte, hogy miért, ki írta ezt a művet? Szóval kéziratban van meg, és nem adták ki azóta, és hogy én nekem ez nagyon tetszik, és nagyon érdekes felépített mű, úgyhogy esetleg, és elnézést kérek a Gyuritól, hogyha kitálaltam itt az olyan dolgot, amit nem kellett volna.
0: Tehát a Miskolc Egyetem női kara énekli Orbán György Levegőkebel című művét magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényel.

0: Magazinunk mai vendége Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanára, a Miskolci Egyetemi Női Kar alapító karnagya. Folyamatosan változik a világ. A Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanáraként mennyiben tudod átadni azokat a dolgokat, amit még mestereitől, Makrári tanárúrtól, Reményi tanárúrtól te kaptál, hozhattál? Hogyan érzékeled a változását a világnak karnagyként, tanárként?
1: Ez egy érdekes dolog, hogy az ember megy előre időben, úgy érzi, hogy szükséges átadni ezeket az információkat. Szóval régebben talán nem volt számomra annyira fontos a tanítás, mint inkább a másik. Most pedig úgy érzem, hogy vannak érdeklődő növendékek, akik kíváncsiak is erre, és megcsinálják, és vannak most is versenyt nyert növendékeim. Hát most is van kettő, aki akar menni a szegedi karvezető versenyre, a tanárképző főiskolák közötti versenyre, és hogy úgy érzem, hogy én már egy csomó dolgot ellestem a korábbi nagyoktól, meg a saját stílusom kialakult, és ezt úgy szeretném továbbadni. És hogy erre van egy kis kereslet is újra a saját növendékeim között, és ez egy nagyon jó leső érzés, hogy én tudok ebben segíteni, de én ugyanígy voltam, mert ugyanígy tanultam valamikor a nagyoktól.
0: Igen, és ők is tanultak a nagyoktól, igen. Hiszen Reményi tanár úr, Bárdos igen. Tanár úrtól.
1: Igen, igen, és ez vissza lehet vezetni az egész dolgot. És hát a másik, hogy én nagyon sok mesterkurzus szoktam szervezni nekik, tehát különböző irányokból volt már szlovák, lengyel, olasz, svájci, különböző karnagyoktól, mert ugye hát ez a karnagyság sem, mert csak a vezénés technika sem egyforma, tehát ez a fajta dolog. Mi egyfajta rendszert csinálunk, ez talán egy kicsit a németesebbre hasonlít, talán egy kicsit a Bárdos tanár úrnak az utódlása, de hát például, amikor itt voltak olaszok kurzust tartani, nem mindig úgy mutatják tulajdonképpen azokat a ütemrajzokat és ütemjelzőket, mint ahogy mi szoktuk ennél másiknál, de úgy is meg lehet érteni. Tehát ez egy másik dolog, és számomra ez nagyon fontos, hogy a növendékek sok felől tájékozódjanak, és majd ők eldöntik, hogy mi lesz az ő saját elképzelésük erről, saját stílusuk. A lényeg tulajdonképpen nem a technikai részében van, hanem a zenei megoldásban.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: kedves hallgatóink, mai magazinunkban Miskolcra látogattunk. Vendégünk Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanára, a Miskolci Egyetemi Női Kar alapító karnagya volt. A 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál háromnapos eseménye tehát különleges hangversennyel zárul. Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére emlékkoncert csendül fel a zenepalotában. Tehát május 10-én este 6 órától minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés valamennyi rendezvényre díjtalan. Műsorunkban a Miskolci Egyetemi Női Kar felvételeiből csemegésztünk. Magazinunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelölt, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Nőtt az államháztartás hiánya, áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Ma kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kell dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: Híreket hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
4: Az énekelt vers műfajának elismertetése cseppet sem bizonyult egyszerű feladatnak a 70-es évek elején. Sőt, talán ott kellene kezdeni a történetet, amikor 1968-ban a Ki mit tud előzsűrije megállapította József Attila verseiért dalaimról, hogy ilyen műfaj nincs, hiszen se nem magyar nóta, se nem operettdal, se nem sláger, egy szóval nem létezik számára kategória. Rosszul esett ez a minősítés, de arra azért büszke voltam, hogy lám, itt egy műfaj, amit bizonyítottan én találtam föl. Amikor első lemezfelvételünk készült Berek Katival a Rottenbiller utcai stúdióban, azt kérdezték a művésznőtől. Zene is lesz? Erről nem volt szó. És aztán végül egy nap egy menetbe fölvették az egész József Attila műsort. A klasszikus zenéhez szokott rendezők ferde szemmel néztek ránk, csak későbbi már önálló lemezfelvételünk rendezője Székely András adott nekem egy kis önbizalmat, amikor azt mondta, de hiszen ezek szépek. A költők, Nagy László, Széchy Margit, Vörös Sándor örültek a zenés verseknek, de erre meg az volt a szentencia, hogy persze, Adi is összeadta magát a cigányokkal. A legérzékenyebben, de ugyanakkor legpontosabban Csóli Sándor ismerte fel és helyezte el a műfajt a művészet dzsungelében, amikor egy 1974-ben létrejött rádiós estünk elé bevezetőt mondott. Ezt a szöveget azóta őrzöm, és úgy érzem, itt az ideje, hogy nyilvánosságot kapjon. Ma már világosan látom és vallom, hogy az énekelt vers és túlélője a népdal történeti műfaj, amely nem a liturgikus zenéből alakult klasszikus muzsika, hanem a világi, használati zene kategóriájába tartozó populáris zene. Nevezzük így historikus popzene.
5: Vannak korszakok, mikor az emberek ugyanúgy elfelejtenek énekelni, mint gondolkodni. Elfelejtenek, vagy meg se tanulnak. Meggyőződésem, hogy a 74 esztendejére visszatekintő századunk is ezek közé tartozik. Kisebb-nagyobb földcsillanásaitól eltekintve a felejtés rozsdáját vastagította idegszálainkon és hangszálainkon. És többnyire nem úgy kárhoztatott, hogy némaságra vagy süketségre ítélt bennünket, hanem hogy annyi, de annyi csiricsárét, dallamot, szöveget, zagyvaságot, zenei gicset zúdított ránk, a Schneider-fántól kezdve a fánfütyülő pacsirtáig, hogy amikor énekelni jött kedvünk, minden bárgyuság, idétlenség, bajuszhegyező férfi csoda és démoni tévedés megtörtént velünk, épp csak az nem, amire az éneklés öröme, borúja, féktelensége szolgál. Az ilyen dalok helyett, mint például szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem virágoztál minden fa tetején, elkezdtek hódítani az új, a könnyed, a győzelmes, a fölszabadult slágerek, lesz maga just is az enyém. Soroljam a többit is, a többieket, a Bartók világát is szembetámadókat? Nem sorolom, már csak azért sem, mert nem óhajtok megkésett Jeremiása lenni semmilyen szórakoztató iparnak. Különösen mostanában nem, hiszen mintha megindult volna valamiféle netfkeringés, mintha itt-ott berezdülnének rozsdától megvastagodott hangszálaink, mintha az ének, az éneklés közösségeket kapcsolna össze, mintha egy elkábított nyelv keresné régi emlékeit. Gondolhatunk a röpűpáva országot élénkítő hatására, a százával alakuló népdalkörökre és a városi fiatalság érzékeny csoportjaira is, melyek egy-egy zenekar körül összeverődve zenében is keresik saját hangjukat, visszalépve a népzenéig, a népek zenéjéig, egy szóval a forrásig, ugyanakkor a legmodernebb költők szellemiségébe kapaszkodnak. Azt hiszem, nem túlzok, ha ennek az ifjúságot mozgató zenei megélénkülésnek az élvonalában a Sebő együttes tagjait látom, Sebő Ferencet, Halmos Bélát, Koltai Gergelyt. Ha mai előadásukon kizárólag népdallal és népzenével szerepelnének, talán elegendő lett volna őket pár szóval köszöntenem. A muzsikálásuk magáért beszélt volna. Hegedősének című műsoruk arculata azonban más lesz. Verseket adnak majd elő zenekísérettel, de nem abban a klasszikus értelmű műzenei fölfogásban, ahogy egy-egy zeneszerző eddig Balassi, Csokonai, Vörös Marti, Adi, József Attila, Radnóti vörös verseit megzenésítette. A zenei kíséretet szerző Sebő Ferencet nem az érdekelte, hogy a kíséret zeneileg is egyenrangú legyen a szövegekkel, és hangversenytermekbe adják elő, frakban, csokornyakkendővel, hanem az, hogy a dallammal párosuló költeményt operaházi tagság nélkül is elénekelhessék fiatal lányok és fiúk, például baráti társaságban, diákmulatságokon, sőt, ha csöndháborítás nem történik, még az utcán is. A János bátyja a csatába kezdetű dal szomszédságában mondjuk József Attila medvetáncát, vagy a hetedik című költeményét. Tudom, akadnak, akik a versek népszerűsítésének ezt a módját olcsónak, zeneellenesnek, zenedadogásnak tekintik. Kár lenne komolyan venni a fanyalgókat, hiszen senki se hiszi, hogy Sebőjék, Bartók és Kodály utódaiként óhajtanak színen maradni. Szándékuk és hajlamuk már kezdettől fogva más cél felé igazodott. Ha mindenáron elődöket keresnénk nekik, talán azokhoz a középkori deák énekesekhez, lantosokhoz kellene visszahátrálnunk, akik századokon át a magasfokú egyházi zene és népzene között olyan járható utat tapostak, ahonnét mindkettő irányába kilátás nyílott. A Kármina burán a világa dereng föl valahol a háttérben, kicsit még víjoné is, de a virágénekeké mindenképpen. Egy olyan fiatalságnak a szellemi, érzelmi, közösségre áhítozó megnyilatkozása, mely nem tartozott sem a hivatalos egyházi, sem a világi méltóságok rendjébe, de joggal érezte, hogy helye van a nap alatt, a szerelem, a játék, a gondolkodás, az ítélkezés, a májusi tündöklések jogán. Népzene, virágénekek, régi lantosok, citerások emléke, s mai költők versei együtt összehangolva az időben? Nem fából vaskarika ez mégis? A látszat huszaságot nevezzük inkább gazdag és tudatos ötvezetnek. Sebőjék pontosan tudják, hogy népdalaink múltra utaló szövegei akkor is időszerűek maradnak, ha ez a múlt már végképp a föld alá süllyed. De ugyanúgy tudják, hogy folyton sarjadnak bennünk olyan új érzelmek, a népdalokétól eltérőek, melyeket csak kortárs költők fejezhetnek ki korszerűen. Petőfi 50-60 verséből népdal lett. Hogy mi lesz azokból a megzenésített modern lírai versekből, melyeket Sebőjék bocsátanak útjukra, nem tudjuk. De most ne is ezen tűnődjünk. Inkább hallgassuk őket, szállást készítve magunkban versnek, zenének és az éneklés jó örömének.
4: Az 1974-ben elhangzott teljes műsorból most Balassi Bálint, a Szendrői Névtelen Hegedős, Vörös Sándor, Kis Benedek, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Nagy László és Szécsi Margit verseit hallhatjuk. A Sebő együttes akkor három tagból állt. Társaim a fuvolázó török sípos Koltai Gergely és az éneklő, kobozon és többnyire nagybőgön játszó Halmos Béla voltak.

0: Hegedűs ének 1974 című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2018. szeptember 28-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Miklósi András és Vehész Gábor, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Pál Úr János orgona művész koncertjét hallhatják, melyet a Filharmónia Magyarország szervezésében az Orgona.pont fesztivál keretében adott a szegedi Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, vagyis a Szegedi Dómban 2025. augusztus 19-én. Elsőként Anthony van Noort, 17. századi holland zeneszerző, három strófa a 24. Zsoltár dallamára című kompozícióját játsza. A Zsoltár kezdősora: az Úr bír az egész földdel és minden benne élővel.

0: Anthony van Noort, 17. századi holland zeneszerző, három strófa a 24. Zsoltár dallamára című darabját Pál Úr János előadásában hallották. A következő bő egy órában Pál Úr János 9 improvizációját hallhatják a bibliai teremtés történethez, melynek szövegét ő maga olvassa fel minden improvizáció előtt. A 9. improvizációt megelőzően Pál Úr János összegzését, konklúzióját hallhatják majd.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap.

Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap.

Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten, egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átítatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihóna neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.

Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek. De az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldal bordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kert fái között.

De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amerről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivad közt. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.

Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amerről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Töviset és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.

Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.

a világegyetem teremtője, az összes fizikai és lelki törvény megalkotója, az összes szerzői joggal rendelkező hatalmas Isten úgy döntött, hogy a számunkra leírhatatlan gazdagságot kevésnek minősíti arra az esetre, ha nincsen valaki, akivel mindezt közölhetné, akivel megoszthatná, akinek a boldogsága hirtelen Istennek első számú projektjévé lépett elő. Miért teremtett tehát embert? Egyértelműen azért, hogy legyen egy autonóm lény, aki a világ mindenség urának méltó partnere, akivel mindenét megosztja, és akinek boldogsága az ő első számú célja. Nem UFO-t teremtett, nem primitív és hiányosságokkal vagy csökkentett módban üzemelő behatárolt szerkezetet, hanem megalkotta és mindennel felhatalmazta a képmását. Megvédte őt az Isten ellen lázadt angyaltól is, akinek hatalma szintén isteni eredetű, hogy az embernek a töretlen boldogsága érdekében ne kelljen tudnia a gonoszról. Ne legyen semmi, ami zavarná a tökéletes Isten kapcsolatot. Mindaddig, amíg az ember szabad akaratából komolyan veszi az egyetlen egy tilalmat, amíg engedelmesen elkerüli a jó és a rossz tudásának a fáját, védve van. Nincs meglepetésszerű veszély, vagy válatlan tragédia, az ember boldogsága töretlen lehet, beteljesülése tökéletes. Ha ez a jog eszközeivel szabályozott üzleti kapcsolat lett volna, még akkor is nagyon méltányosnak nevezhetnénk például 10 engedményt és 10 tilalmat. De a lehetőség serpenyőjét végtelen számú lehetőséggel rakta tele, uralkodj minden teremtményen, hódítsd meg a földet, szaporodjál, sokasodjál, mondta Isten, és nem volt féltékeny a képmása fajtájára. És a másik serpenyőbe egyetlen egy tilalmat helyezett el. Azt is szeretetből, törődésből, mert óvni akarta a szüntelen boldogságunkat. A teremtés történetnek szinte minden szava valóban felfoghatatlan számunkra. Ezek hallatlanul értékes és pótolhatatlan információk, amit gyerekkorunkban megpróbáltak államilag kigúnyolni. De Isten számunkra félretett információit a materializmus talaján állva nem lehet sem érvényteleníteni, sem a lényegét megfejteni. Életünkbe és hétköznapjainkba egyetlen egy dolog hozhat új dimenziót, ha Istennek ezeket a szavait elhisszük. A bukott angyal már az első emberpárnál abban mesterkedett, hogy az embert egy pillanatra megvakítsa, hogy ne lássa Isten kibeszélhetetlen gazdagságát, ne érezze, hogy Isten a javait korlátlanul rendelkezésre bocsátotta. Tekintsen gyanakvással Istenre, mintha ő nem ajándékozó, hanem egy tiltó és büntető istenség volna. Ezt a gyanakvást nagyon megkeserültük. Ma is működnek a lelki törvények, és ha gyenge a hitünk, vagy egyáltalán nem kívánjuk a hit útját járni, akkor Isten iránti bizalom helyett ma is újra csak gyanakvással tudunk viszonyulni Isten lényéhez és számunkra elkészített ajándékaihoz. A napjainkban tapasztalható társadalmi és politikai törekvésekben kristály tisztán tetten érhető a sátánnak ugyanaz a csapdája, amellyel az első emberpárnál mesterkedett. Ha Isten és keresztény vallás kerül szóba, netán biblia és lelki törvény, rögtön meg kell védeni az ember szabadságát, az egyetlen egy, és pedig szeretetből

született tilalommal szemben. A sátán a szabadság vágy mindenek feletti győzelmének állítja be, ha sikerül legyűrni az egyetlen egy isteni tilalmat. Igen, mert így megszerezheti magának az embert, ami a vesztünket jelenti. Isten éppen ettől akart megóvni bennünket. Ez átvezet bennünket a mába, földi életünk hétköznapjaiba. Tudnunk kell, hogy ma is ugyanezt történik. És a módszer ugyanolyan ravasz, mint a teremtés hajnalán. A kísértő nem azt akarja elhitetni velünk, hogy nincs Isten, hanem hogy nincs sátán. Így szabadon garázdálkodhat, mert nincs veszélyérzetünk. Legyünk éberek, mert folyamatosan kínálja a szemre való és kívánatos portékáit, és mi ma is képesek vagyunk elhinni neki, hogy amit Isten rendelkezésünkre bocsátott, az kevés. Az, hogy az egész földet meghódíthatjuk, az is kevés. Naponta felkelti bennünk az érzést, hogy az életkörülményeink kevesek. A hit útján járók felismerik ezt az alattomos csábítást, és tudatában vannak, hogy Isten legfőbb projektje az ember, és az emberiség megváltása ebből az átejtett állapotból. A hit útján járók észlelik Isten gazdag ajándékait, és hosszan tudják sorolni, mi mindenért lehet hálát adni. A hit útján járók élete sugározza, hogy fel lehet szabadulni az átok alól, és a földi életünk kilátásai a mindenható Isten végtelen perspektívájába emelkedhetnek, és földi életünk vége az Istennel töltött örökké valóságba való belépést jelenti. Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy mindent elmondtál nekünk arról, honnan jövünk, és hol tartunk jelenleg az életünkkel. Köszönjük, hogy te csodálatosat teremtettél, és képmásodként alkottál meg minket. Köszönjük mindazt a jót, amivel útravalóként ajándékoztál meg. És köszönjük, hogy egyetlen fiad életét sem kímélted azért, hogy megmentsél bennünket az örök haláltól. Engedd, megváltó Uram, hogy földi életem valamiképpen visszatükrözhesse a te végtelen nagyságodat, szeretetedet, és azt, hogy teljes szívemből hiszem, hogy hajlékot készítettél számomra a mennyei paradicsomban. Amen.

0: Pál Úr János 9 improvizációját hallhatták a bibliai teremtés történethez, melynek szövegét minden improvizáció előtt ő maga olvasott fel. A 9. improvizáció előtt Pál Úr János összegzése, konklúziója hangzott el. A felvétel a Szegedi Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, azaz a Szegedi Dómban készült 2025. augusztus 19-én. A zenei rendező Komlós András, a hangmérnök Kuklis Béla, a zenei szerkesztő Miklósi András volt.
1: Műsorajánló. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében Takács Nagy Gábor április 17-i 70. születésnapja alkalmából összeállított háromrészes sorozatunk második epizódját hallhatják. A Takács vonós négyes koncertjét, melyet a Zeneakadémia nagytermében adtak 1982. szeptember 28-án. A Takács vonós négyes tagjai Takács Nagy Gábor és Ranc Károly hegedű, Ormai Gábor mélyhegedű, valamint Fehér András gordonka művész. Előadásukban elsőként Antonin Dvorzsák opusz 105-ös Ázdúr vonós négyese csendül fel.

Antonin Dvorzsák opusz 105-ös Ázdur vonós négyesét a Takács kvartett játszotta. Műsorunk hátra lévő részében Franz Schubert Ádúr zongora ötöse, azaz a Pisztráng ötös hangzik el. Előadja Kocsis Zoltán zongora, Takács Nagy Gábor hegedű, Ormai Gábor mélyhegedű, Fejér András gordonka, valamint Csontos Ferenc nagybőgő művész.

0: Franz Schubert A-dur zongora ötösét, azaz a pisztrángötöst a Takács kvartett tagjai közül, Takács Nagy Gábor, Ormai Gábor és Fejér András mellett Kocsi Zoltán zongora és Csontos Ferenc nagybőgő művész előadásában hallották. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1982. szeptember 28-án. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Weisz Gábor volt. Kedves hallgatóink, adásunk végén a szerkesztők Miklósi András és Weisz Gábor, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Ácsné Szili Éva, hegedű tanár.
2: Az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz, az a legnehezebb.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ácsné Szili Éva. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Nem talált súlyos biztonsági rést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs Brüsszelben közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági rést. Az uniós szóvivő a napi brüsszeli sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva beszélt az ügyről. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. Idén is 8 pályázat érkezett, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Kiemelték, a műegyetem különösen fontos helyszíne az 1956-os forradalmi eseményeknek, hiszen onnan indult a történelmi diáktüntetés október 23-án. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. A hatóság azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszák el a Tálló Food Kft. Által gyártott termékeket. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Miel laktózmentes UHT tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Napos fátyolfelhős koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok környékén megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók. Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. SMS számunk 0630303060, e-mail címünk muzsikarodelutan@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal, vagy a zenékkel kapcsolatban. Bachal indítjuk a mai adást. Hát ugye Bach, szokták mondani, hogy mindennek a forrása, még a jazz muzsikusok is sokszor hivatkoznak rá, és Bachot hallgatni, azt hiszem mindig jó, Bachnak mindig megvan a maga helye és ideje. Az 1052-es jegyzékszámú D-moll koncertóból fogjuk meghallgatni a nyitó tételt. Ezt eredetileg Bach hegedűre írta, aztán később átdolgozta csembalóra. Igazából ebben a formában lett ismert, mert az eredeti hegedű versenykottája eltűnt, de a zenetudósok rekonstruálták a fennmaradt kottaanyagból az eredeti hegedű változatot, és most nem hegedűn és nem is csembalón fogjuk meghallgatni, hanem még egy átiratban mandolinon játsza Avi Avital, kiváló mandolin művész. Közreműködik a Potsdami Kamarazenekar, vezényel Ofira Zakai.

Johann Sebastian Bach 1052-es jegyzékszámú D-moll koncertójából hallottuk az első tételt, az Allegrót. Avi Avital volt a szórista, ő ugye mandolin művész, és számos koncertót, de nem csak koncertót írt, ír át hangszerére. Én hallottam például Bartók Román Épitáncok művét is már mandolinon és zenekaron az ő átiratában és előadásában, ezzel is kívánja népszerűsíteni a hangszert, amely egyébként a barokkorban népszerű pengetős hangszer volt, népszerű, mint mondjuk a gitár. Ezen a felvételen a Potsdami Kamarazenekar kísérte, vezényelt Ofira Zakály. Most egy romantikus szimfónia részlete szól, a szerző Csajkovszki a 6. H-moll patetikus szimfónia 2. tételét. Hallgassuk, ez egy ilyen elegáns allegro, kecses allegro, a bostoni szimfonikus zenekar játszik, vezényel Seiji Ozawa.

Ez volt a második tétel, az Allegro Kongrácia, Csajkovszkij 6. Hámor patetikus szimfóniájából. Seiji Ozawa vezényelte a Bostoni Szimfonikus Zenekart. Egy kamaramű következik Gabriel Fauré-tól, az A-dur hegedű szonáta, az Opus 13-as, és ez egy fordulópont volt Gabriel Fauré szakmai életében, mert amikor elkészült vele, akkor tulajdonképpen ez a darab örökre megváltoztatta az életét. Egyik lelkes barátja küldte el a szonátát egy híres német kiadónak, és Gabriel Fauré legnagyobb megdöbbenésére a kiadó hajlandónak mutatkozott megjelentetni a művet, mert addig erre nem volt példa, bár azt azért érdemes megjegyezni, hogy azért az ajánlata nem volt olyan nagyon nagy lelkű, mert egy fillért sem volt hajlandó fizetni érte, de mondta, hogy vállalja a megjelentetést. És ennek köszönhetően Gabriel Fauré külföldön is ismert zeneszerzővé vált. És a hegedű szonátát valóban egy szárnyaló, ragyogó mű. Most átiratban hallgassuk, csellón fogjuk hallani még hozzá egy kiváló csellóművész Jojo Ma tolmácsolásában. A zongoránál a kamarapartnere Catherine Stott.

tündérzene-szerű volt ez a tétel. Gabriel Fauré opusz 13-as A-dur hegedű zongora szonátájából hallottuk a harmadik tételt, ahogy említettem ezúttal átiratban, cellón. Jojo Ma játszott a gordonkán, és Catherine Stott pedig zongorán. Egy zárzójel a részlettel folytatjuk műsorunkat, úgyhogy képzeletben spanyol területre utazunk, ugye a spanyol zenének egy jellegzetes, sajátos műfaja a zárzójela. Soler a Kigúnyolt tanító című művéből hallgassuk most a nyitányt. Előadja a Les Talents Lyriques, vezényel Christophe Rousset.

0: Soler, a Kigúnyolt tanító című zárazójelájából hallottuk a nyitányt. Előadta a Littallan Lirik, vezényelt Christophe Rousset.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

4 perccel múlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Lemez ajánló rovatunk következik, és szerkesztőnk Csík Gabriella most egy kortárs zenét választott a mai rovatba. Méghozzá a Monotoni együttes egyik felvételét. Ez az együttes, ez tulajdonképpen egy duó, két tagja van, Zuzana Ossowska és Krzysztof Komendárek Timmendorf. Zuzana Ossowska, ő nagyon sokoldalú, többféle hangszeren is játszik, leggyakrabban zongorán, de játszik basszusgitáron, különböző ütőhangszereken, illetve énekel is. Krzysztof Komendárek Timmendorf, ő egyetlen hangszeren játszik, brácsán, viszont abból igyekszik mindent kihozni, és a repertoárja nagyon széles, a baroktól a kortárs zenéig terjed, az elektronikus zenét is beleértve, és tényleg igyekszik a brácsából a lehető legtöbbet kihozni egészen különleges effektekkel, mint például mondjuk a talpas pizzikátó, vagy Bartók pizzikátó, aztán a különböző glisszandók, a nagyon lassú vonóhúzás, az extrém ponticello, sul ponticello, amikor ugye a lábhoz húzzák közelebb a vonót, annak ilyen karcosabb hangja van, de említhetném még például a különböző arpeggiókat, tremolót, üveghangokat, flazsolét, és még sorolhatnám. És nem csak előadói ők ennek a duónak, hanem társ szerzői is. Most is közös szerzeményüket fogjuk hallani a Landing Place albumról, ami a Hungaroton gondozásában jelent meg most 2026-ban. Tehát Zuzana Ossowska és Krzysztof Komendárek Timmendorf szerzeményét halljuk az Ambert saját előadásukban.

Zuzana Ossowska és Krzysztof Commanderek Timmendorf szerzeményét hallottuk, ez az Amber, ők játszották saját szerzeményüket a Monotoni Ensemble két tagjaként. Giuseppe Verdi Messa Solenne miséjéből hallgassuk most a Glória tételt. Eldar Aliyev énekli a szólót, a milánói Verdi szimfonikus zenekart Riccardo Sai dirigálja.

Giuseppe Verdi messze solenne miséjéből szólt a Glória tétel. Eldar Aliyev volt a szólista. Közreműködött a milánói Verdi szimfonikus zenekar, vezényelt Riccardo Sai. És maradunk az itáliai szerzőknél. Verdi után most Rossini muzsikáját hallgassuk, méghozzá a Tolvaj Szarka című opera nyitányát, melyről Stendhal a következőket írt a könyvében, idézem. A dobnak, mint főhangszernek a bevezetése olyan valóságosságot ad neki, ha szabad így kifejeznem magamat, aminőhöz hasonló élménnyel egyetlen más zenében nem találkoztam. Szinte lehetetlen nem figyelni rá, de épp így lehetetlen volna érzékeltetnem a milánói földszinti közönség elragadtatását és őrjöngését is e remek mű föltűnésekor. Öt álló percig tombolva tapsoltak, ordítottak és lármáztak minden elképzelhető módon, aztán amikor már végérvényesen berekedtek, megfigyeltem, hogy mindenki a szomszédjával beszél, ami pedig fölöttébb ellenkezik az olasz bizalmatlansággal. Eddig az idézet, és hát még hosszan idézhetném, hogy mit írt Stendhal, de hallgassuk inkább a zenét, a nyitányt. Előadja most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Fischer Ádám.

Rossini a Tolvaj Szarka című operájából szólt a nyitány, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fischer Ádám vezényelte. Következik Enrique Granados 12 spanyol tánc című sorozatából a második darab, az Oriental, Gregor Piatigorsky átiratában játsza Misha Majszki cellón és lánya Lili Majszki zongorán.

0: Enrique Granados 12 spanyol tánc című sorozatából szólt a második, az Oriental. Misha Majski játszott cellón, Lili Majski zongorán. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. A szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is lesz majd rejtvény is szokás szerint ebben az órában fél öt körül. Most egy programot ajánlunk figyelmükbe. A nyíregyházi Kantémusz Kórus család Promuzika leánykara, amely Magyar Örökségdíjas, Bartók Pásztori díjas és Európa nagydíjas, idén ünnepli 40 éves jubileumát. Holnap, május 9-én szombaton a Mátyás templomban csendül fel a jubileumi koncertjük este 8 órától. Szabó Dénes alapító karnagyot a kezdetekről kérdezte Kecskés Barbara.
2: 1986-ban hogyan kezdődött ez a történet?
3: Szerintem Párkai István tanár úrnak köszönhetjük ezt, aki a debreceni híres Bartók versenynek akkor a művészeti bizottságát vezette. Debrecenből kaptunk egy sugallatot, hogy a Kantémusz gyerekekkel menjünk a versenyre. Előtte már a Kantémusz gyerekek többször vitézkedtek, ott jó eredményeket értek el, és ezért úgy gondolták, hogy jubileumi év van a verseny szempontjából, nem emlékszem pontosan, hogy hány éves volt akkor a verseny, hogy hát olyan jó lenne, hogyha a korábbi évek jó énekaira újra eljönnének. Igen, nem csak akkor én még olyan naív voltam, hogy azt hittem, hogy egy évben csak egy jelentős dologra lehet fölkészülni, és hát azt mondtam, hogy sajnos a helyzet az, hogy a gyerekek el vannak ígérkezve Finnországba a Simpatti Fesztiválra, és hát hogy mi nem tudunk oda elmenni. De eszembe jutott, hogy a egyik 8. hangverseny után a visszatérő diákok, akiknek ez nagy élmény volt, folyosón megálltak és saját kedvükre énekeltek. Többek között elénekelték a pünkösdölőt vezénylés nélkül, csak ott a folyosón, elég szép hangú lépcsőház volt ez. Én egy kicsit távolságból hallgattam őket, és rájöttem, hogy jobb, mint amikor én vezénylem. Miközben nem találkoztam ezekkel a gyerekekkel, akkor már ugye másfél, két vagy három éve. Akkor eszembe jutott, és megkérdeztem, hogy mi van akkor, ha egy nem gyerekkarral, hanem egy nem létező énekkarral nevezek be. És akkor Párkai tanár úr azt mondta, hogy nem baj, ő ismeri a nyíregyházi énekkarnak a jelenét, múltját, és ő biztos benne, hogy ez a nem létező énekkar, ez jó lesz. Így akkor én levelet írtam a régi diákoknak, akik még nem múltak el 18 évesek, már azt úgy emlékszem, hogy ez volt a korhatár, és a legnagyobb megdöbbenésemre az engedélyezett 40 fő helyett 78-an visszajöttek, és azt mondták, hogy ők szeretnének újra énekelni. Hát ez nem volt egy könnyű probléma, 78 gyönyörű lányból, hogy lesz 40 fős énekkar. Kicsit segített rajtunk a középiskolások nyári mezőgazdasági munkakötelezettsége, és emiatt ott vagy 10 rögtön kiestek, mert nekik kukoricát kellett menni címerezni ebbe az időbe, és aztán a maradék 59 lányjal, akik végül is tudták vállalni, azokkal megegyeztünk, hogy két kórus csinálunk, egy elődöntő kórus, meg egy döntő énekkar. Mindig 40-en lesznek a színpadon, de az első 40-nek úgy kell énekelni, hogy bejussanak a döntőbe, hogy ott a második 40 is tudjon énekelni. Hát végül is a Promuzika lánykarnak adták oda a nagy díjat. Így ez egy totális siker lett 86-ban. Nyertünk is valamennyi pénzt, ha jól emlékszem, talán 100 000 forintot, és akkor azt mondták a lányok, hogy ők mostantól kezdve nem akarnak szétoszolni mindenfele, hanem mostantól kezdve én tartsak nekik énekkart. Hát így kényszerből nekem ezt minden csütörtökön. Lehet, hogy akkor még kedden és csütörtökön volt, délután összegyűltünk a régi iskolába, és ott elindult a Promuzika lánykar működése, ami aztán olyan 40 fő körül volt egy ideig, majd aztán szaporodott, később volt, amikor már 100 fő is volt a régi diákok lelkes visszatérő csapata. Hát ez volt a kezdet.
0: Nagy élmény volt hallgatni Szabó Dénes alapítókar, Nagyota Promuzika leánykar kezdetéről, és hát még további sok-sok évtizedet kívánunk az együttesnek, sikeres évtizedeket. Hallgassuk most Gyöngyösi Levente Cantate Domino című motettáját, a Promuzika leánykart Szabó Dénes vezényli.

Gyöngyösi Levente Cantate Domino című művét hallottuk, a Prómuzika leánykar énekelt, vezényelt Szabó Dénes. Az együttes jubileumi koncertje tehát holnap, május 9-én szombaton este 8 órától lesz a Mátyás templomban. Ajánlunk még programokat a figyelmükbe, de most hallgassuk József Haydn C-dur hegedű versenyének első tételét. Kalló Zsolt, a szólista, közreműködik a Capella Savaria.

0: Joseph Haydn G-dur hegedű versenyéből hallottuk az első tételt. Kalló Zsolt volt a szólista, közreműködött a Capella Savaria, ugye ennek az együttesnek a művészeti vezetője, hangversenymestere Kalló Zsolt. Még egy koncertajánló szintén holnap estére a Kurták 100 program sorozat keretében Tomás Adész mester kurzusának záró koncertje lesz a BMC-ben május 9-én 19 órától. A műsoron Tomás Adész, Ötvös Péter és Kurták György művei szerepelnek, valamint a mesterkurzus zeneszerzői 4 cimbalom szólót alkottak, ez is felcsendül. Caroline Meltzer szoprán énekel, Szalai András és Kovács Mihály játszik cimbalmon, az Umze Kamara Együttest, Tomás Adész és a mesterkurzus fiatal karmesterei vezénylik, a házigazda pedig Vajda Gergely lesz, az Ötvös Péter Alapítvány programigazgatója. Tomás Adésszel ifja Bazsinka József beszélgetett.
1: This event is framed by György Kurtág's 100.
2: Ezt az eseményt Kurták György 100. születésnapja keretezi. Mit jelent önnek Kurták zenéje? Nyelvet, etikát, gesztust, gondolkodásmódot vagy valami egészen mást?
3: Kurtág's music has been a part of my musical growth since the age of 13 or 14.
4: Kurták zenéje 13-14 éves korom óta része a zenei fejlődésemnek. Akkor még szinte gyerek voltam, amikor először hallottam egy művét, és ez számomra valóban egy egészen új világot nyitott meg. Sokféleképpen hatott a saját zeneszerzői gondolkodásomra, de mindenekelőtt azzal, hogy mennyire kifejező és erőteljes. Azok a hangzások, amelyeket ő létrehozott, újak voltak számomra, és mélyen megérintettek, érzelmi hatással voltak rám. És tudja, ha ilyesmi történik egy fiatal zeneszerzővel, az nyomot hagy benne.
3: Your Chamber Symphony will receive in Hungarian premiere this Saturday.
2: Az ön kamara szimfóniájának magyarországi bemutatója most szombaton lesz. Amikor ezt az 1995-ös művet hallja, ha jól tudom, akkor készült, a fiatalkori energiáját hallja bennem, vagy olyan kérdéseket, amelyek ma is foglalkoztatják.
3: It's still very much my music, it feels like me, and it is, I suppose it's a young man's music, it has a kind of rhythmic.
4: Ez a mű még mindig nagyon is az én zeném. Úgy érzem, rólam szól, ha az én világomhoz tartozik. Persze bizonyos értelemben egy fiatal ember zenéje. Van benne egyfajta ritmikus energia, és nagyon türelmetlen is. Mintha azt mondanám, meg fogom írni ezt a darabot, és nem érdekel, mi történik, semmi sem állíthat meg. Érzem benne ezt az energiát. Ma már persze valamennyire más ember vagyok, akkor 19 éves voltam, most pedig 55, de nagyon is felismerem benne magamat, ez határozottan én vagyok, olyan, mintha az ember egy régi fényképet nézne önmagáról. Akkoriban mindenből építkeztem, amit csak találtam, ahogy a fiatalok szokták. Ezt hallom bennem, és persze van bennem egy kis irigység is a fiatalabb önmagam iránt.
3: The program places music by Péter Ötvös, György Kurták.
2: A műsorban egymás mellé kerül Ötvös Péter, Kurták György és természetesen az ön zenéje is. Hall közös alapot e három nagyon különböző zenei világ között?
3: Well, I know Kurták's music much better, honestly, than I know Péter's music.
4: Őszintén szólva, Kurták zenéjét sokkal jobban ismerem, mint Ötvös Péterét. Egyszerűen azért, mert Kurták műveivel sokkal fiatalabb koromban találkoztam. Most a darabokat hallgatva mégis úgy érzem, van közös pont. Mégpedig abban, ahogyan ezek a zenék külső forrásokból származó hangokkal, elemekkel vagy idézetekkel bánnak. Ötvös esetében ez szó szerint egészen konkrét Mozart idézeteket jelent, amelyeket ráadásul egy kis hanggal a zenekarban jelez is, hogy hol következik egy-egy idézet. Az én esetemben az idézetek folyékonyan olvadnak bele a saját zenémbe, kibejárnak azok között a dolgok között, amelyekre emlékezem, vagy amelyeket mint egy talált tárgyként használok. Számomra ez teljesen természetes és átjárható folyamat. Kurták zenéjében pedig, ha szabad így fogalmaznom, azok a máshonnan érkező képek, amelyeket talán ő is talált, valóban beépülnek a szereplő lélek tanába. Így az embernek olyan érzése van, mintha közvetlenül a szereplő gondolatait hallaná. A hasonlóság tehát abban rejlik, hogy ezek a zenék nyitottak a kívülről érkező hangokra.
1: And in the meanwhile, while you are preparing to this concert, you are...
2: Miközben erre a koncertre készül, fiatal zeneszerzőket is tanít egy mesterkurzuson. Nagyon intenzív hetet tölt itt Magyarországon. Egy ilyen rövid, sűrített mesterkurzuson mit lehet valójában megtanítani a zeneszerzőknek?
3: I don't really teach composition regularly. There's no room in my life for it, unfortunately. But...
4: Rendszeresen nem tanítok zeneszerzést, sajnos egyszerűen nincs rá tér az életemben. De egy ilyen helyzetben, amikor zeneszerzőkkel dolgozom, nagyon konkrétan tudok segíteni például a lejegyzésben. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden darab szóló cimbalomra készül, vagyis ott vagyunk egy szobában az előadóval és a zeneszerzővel együtt. És minden esetben kiderülnek olyan dolgok, amelyek nem úgy működnek, ahogyan a szerző elképzelte, különösen egy olyan viszonylag ritka hangszer, mint a cimbalom esetében. De higgy el, ugyanez megtörténhet hegedűvel vagy zongorával is. Meg is történik újra és újra. Nem erre gondoltam, nem így kellene szólnia, ennek ilyennek kellett volna lennie. Ilyenkor megnézzük, van-e pontosabb módja annak, hogy ezt leírjuk, hogy a zeneszerző valóban azt kapja-e, amit szeretne, és valóban arra gondolt-e, amit leírt. Bőven van dolgunk ezzel anélkül is, hogy nekem el kellene kezdenem magát a zenét megítélni. Nem gondolom, hogy ez az én feladatom volna.
1: You've wrote your song cycle Növények to Hungarian...
2: Ön a Növények című dalciklusát magyar versekre írta. Mit adott önnek zeneszerzőként a magyar nyelv hangzása?
3: Well, the sound itself is unique and beautiful, but it's also the...
4: Maga a hangzás is egyedi és gyönyörű, de legalább ilyen fontos az is, ahogyan a magyar nyelvben a szavak felépülnek. Egy magyar versben nincs szükség annyi apró szóra. Angolul ott vannak az elöljárószók és névelők, például az off, a by, it, the vagy az I, sok kis szó, amelyekre magyarul egyszerűen nincs szükség. A legtöbbet hozzá lehet illeszteni a szó végéhez, ahogy ezt önök nagyon jól tudják. Ez pedig azt jelenti, hogy a szótagok és a hangok számához képest, amelyeket az énekes megszólaltat, több tartalom jut egyetlen hangra, mint az angolban. Az angolban sok olyan szó van, amelynek önmagában nincs igazán tartalmi súlya, csak a nyelvtani szerkezet miatt kell ott lennie. Az én dalaimban például a zárósor így hangzik.
3: Szívem sötétsége, keserűsége. To say that in English would take a lot of little words.
4: Ha ezt angolul mondanánk el, nagyon sok kis szóra volna szükség. Magyarul sokkal jobban illeszkedik a dallamomhoz. Ezért nagyon élveztem magyar szöveget megzenésíteni.

Tomás Adésszel készített interjút ifjabb Bazsinka József kollégám, utána pedig részlet szólt Ötvös Péter Dialóg mit Mozart című művéből. Ez a Da capo mit fragmenten aus Mozarts fragment.

0: Purcell Abdelazer szvittjéből szólt a nyitány és a rondó, pontosabban a kísérő zenéből, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszott. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M4-es autópályán szalagkorlátnak hajtott egy jármű a 240-es kilométernél. A külső sávot lezárták az M35-ös felé. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében egy defektes kamion vesztegel a leálló sávnál a 130-as kilométernél. A terelt szakaszon útszűkület mellett kell haladni, torlódás van. Baleset történt a 7-es főúton Siófok térségében, a 104-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva. Baleset történt a 71-es főúton Balatongyörök térségében, a 94-es kilométernél a félútpályát lezárták. Vezessenek figyelmesen.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV Szimfonikusokkal.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja, Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: 7 perccel múlt 4:30, most játszani fogunk a muzsikáló délutánban, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk egy darab belépőt május 12-én, jövő héten kedden, este 7:30-ra a Szegedi Nemzeti Színházba. A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje lesz ott, Dubocki Gergely vezényel, közreműködik Várdai István, csellóművész. A műsoron Charles Ives, Sostakovics, Ligeti György és Stravinsky művei szerepelnek. Sostakovicstól lesz a G-dur, cselló verseny Stravinskytól a Tűzmadár szvít. Tehát a szegediek játszanak Szegeden jövő héten kedden este. És van 2 jegyünk május 13-án szerdán este 7:00-ra a Régi Zeneakadémia kamaratermébe. Folytatódik a Világjáró Művészek című sorozatunk. Ezúttal tehát a Régi Zeneakadémián lesz rádiós est, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Canten zongorázik. Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait adják elő, tehát szerdán este 7-től a Régi Zeneakadémia kamara termében. A tárgyereményünk pedig az új művészet folyóirat aktuális száma. Ezekért lehet játszani. Egy szimfónia részlete szól a zeneszerző 2 országban tett látogatásának hatására írt egy-egy szimfóniát, és az utazások során szerzett élmények alapján írta ezeket. A kérdésünk, hogy melyik ez a 2 ország? És most az egyik szimfóniából hallunk majd egy részletet. Tehát a 2 ország nevét várjuk megfejtésként. SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek. E-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy szimfóniából hallottunk részletet, mely egy országba kalauzolt el minket képzeletben, és ugye említettem, hogy a zeneszerző, hát sokfele járt persze, de két országban tett olyan utazást, amelynek hatására aztán írt egy-egy szimfóniát, hogy melyik ez a két ország, ezt kérdeztük. Nos, a helyes válasz Olaszország és Skócia. Van, aki azt írta, hogy Egyesült Királyság, ezt is elfogadtuk, persze nem vagyunk olyan szőrös szívűek. Ja, a zeneszerző pedig Mendelssohn, ugye ezt is nagyon sokan kitalálták, meg is írták nekünk, köszönjük szépen. Most az Olasz Szimfóniából szólt a nyitótétel, Claudio Abbado vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Persze gondolom, önöket sokkal jobban az érdekli, inkább, hogy kik nyertek. Nos, mondom, mert már is megszületett az eredmény, három szerencsés nyertesünk, Juhász Mónika, Fóris György és Nagy Szilárd. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. A folytatásban pedig Tommaso Albinoni Pimpinone című operájából szól egy részlet, Vespetta áriája az első felvonásból, Károly Edit énekel, a Savaria barokzenekart Németh Pál vezényli.

Károly Edit énekelte Vespet áriáját Tommaso Albinoni Pimpinone című operájának első felvonásából. Közreműködött a Savaria barokk zenekar, vezényelt Németh Pál. Most hallgassuk Samuel Scheidt művét, egy kanzonát. 4 trombitára írta, Szekeres Béla, Palota István, Velencei Tamás és Kirs János játszik trombitán.

Samuel Scheidt kancónáját játszotta Szekeres Béla, Palotai István, Velencei Tamás és Kérs János trombitán. A hírek előtt pedig hallgassuk még Bartók Béla három burleszk című sorozatából az elsőt, melynek címe Per Patvar. Ránki Dezső zongorázik.

0: Bartók Béla három burleszk című sorozatából szólt az első, melynek címe Per Patvar. Előadta Ránki Dezső zongorán. Tizenhét óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, a BKK járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel, a MÁV pedig megerősített járatokkal készül a holnapi rendezvényre. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincig város pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóság közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szorosan közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulaivárban pedig Solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok valószínű. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. Daniel François Esprit Aubert Marcos Pádányitányával folytatjuk műsorunkat. A Philharmonia zenekart Richard Bonning vezényli.

0: Ober Marcos Páda nyitányát játszotta a Philharmonia zenekar, a karmester Richard Boning volt. Koncertajánlóval folytatjuk a délutánt, Bartók kvártettek zongorán. Ez annak a koncertnek a címe, ami május 10-én vasárnap lesz, 18 órakor kezdődik a Bartók emlékházban. Borbély László zongora estjén Bartók második és harmadik vonós négyese hallható, Tornyai Péter és Dargai Marcell átiratában. A részletekről Borbély László zongoraművészt kérdezte Katona Márta.
1: Két Bartók vonós négyes hangzik el egy koncerten, amelyet egy zongoraművész ad. Nagyon különleges esemény, két magyar fiatal zeneszerző átiratát fogjuk hallani. Hogy születtek ezek a művek?
2: Hát ezek a művek megrendelésre születtek, tehát én már 6 éve kialakult egy nagyon szép, folyamatos, stabil kapcsolatom a Hunnia Rekordzal, és tulajdonképpen az ötletgazda maga a producer Hunka Robert Zoltán volt, aki azzal állt elő, hogy milyen jó lenne, ha Bartók vonos négyesek megszólalhatnának szóló zongorán. Két nagyon jó zeneszerző barátomat megkérdeztem, Tornyai Pétert és Dargai Marcellt, akik ha nem is rögtön, de örömmel igen mondtak a felkérésre, és hát természetesen szabad kezet kaptak abban, hogy a 6 Bartók kvártett közül melyeket érzik alkalmasnak arra, hogy praktikusan ezek szóló zongorára átültethetők legyenek, és így esett a választásuk, Péteré a másodikra, Marcellé pedig a harmadik vonos négyesre.
1: És milyenek ezek az átiratok? Ugye a vonos négyes 4 hangszert foglalkoztat, ezt kell egyetlen hangszeren valahogy visszaadni.
2: Nagyon hamar világossá vált, hogy ahogy minden átiratnál így van ez, el kell vonatkoztatnunk valamelyest, amennyire természetesen lehetséges az eredeti bezetszunktól, és hát természetesen ez van itt a zongor esetében is, és legfőképp a harmadik kvártetnél, ahol a textúra sokkal-sokkal komplexebb, ha szabad ilyet mondani, még a másodikénál is, tehát ott Marcinak egy teljesen másfajta feladata volt, mint a bizonyos értelemben sokkal inkább talán mondhatom, hogy posztromantikus vagy premodern második kvártett. Végül is zongora darabok születtek, és én azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végzett mindkét zeneszerző, mert nagyszerűen játszható mindkettő. Hát nyilván ugye hónapok óta dolgozom mindkét zeneszerzővel, volt egy-két olyan javaslatom, amit elfogadtak, nekik is volt egy pár javaslatuk, amit aztán én elfogadtam. Ez két teljesen új minőség, ami most itt hallható lesz ebben az értelemben.
1: Azt mondtad, hogy olyan, mintha született volna két új zongoradarab, és ezek a zongoradarabok melyik Bartók zongoraművekhez hasonlítanak leginkább?
2: Az a csodás, hogy ezek bármelyik Bartók zongoraművekhez hasonlíthatóak, és ez megint a két szerző érdeme, aki tényleg úgy tudta átültetni zongorára. Természetesen hozzá nem tettek hangot, dúsították, meg esetleg elelvettek, ahol ugye a textúra komplexsége nem tette lehetővé, hogy minden megszólaljon zongorán, és főleg a harmadik kvártett esetében volt jellemző. Természetesen felismerhető mindkét mű, de abból a szempontból, hogy szóló zongoraműként is érvényesek, mint mondottam, ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon olyan, mintha az ember a szonátát játszaná, más pontokon olyan, mintha a bagatellekből játszana, vagy a bőrleszkekből, vagy akár a zongora versenyekből, vagy a mikrokozmoszból. Tehát tulajdonképpen olyan csodás dolgok is fölbukkannak, illetve olyan talán eddig a vonós négyes hangzás specifikumai által fölragyogni, nem tudó minőségek is föl tudnak most ragyogni, amikhez a zongorának ez a kristályos, pontos, tiszta hangképe messze menően hozzájárulhat. Bátran állíthatom, hogy ilyen vállalkozásba nem nagyon fogott még senki.
0: Borbély László zongoraművészt hallották, a Bartók kvártettek zongorán című koncert, tehát május 10-én vasárnap 18 órakor kezdődik a Bartók emlékházban. Bartók második és harmadik vonós négyese lesz hallható átiratban, Tornyai Péter, illetve Dargai Marcell átdolgozásában. Ez utóbbi ős bemutató lesz, és Borbély László fogja játszani zongorán őket. Mi most barokk zenét hallgatunk, Handel F-dur trió szonátájából 2 tételt, egy lassú és egy gyors tételt. Előadja a Convivium együttes.

Az elmúlt percekben Handel F-dur trió szonátájából hallottunk részleteket, két tételt, a Lárgót és az Allegrót a Convivium együttes játszott. Antonin Dvorzsák zenéje következik, az A-dur szvit első tétele, van egy mellékneve vagy címe is ennek a szvitnek, Amerikai. Az Atlantai Szimfonikus Zenekar játsza most, a karmester Natali Stutzmann.

Az első tételt hallottuk Dvorák Ádur amerikai szvittjéből, az Atlantai Szimfonikus Zenekart Natalie Stutzmann vezényelte. Elgár szerelmi üdvözlet című darabja következik, ezt Elgár ugye felesége számára komponálta nász ajándékként. Most Soren Barford átiratában hallgassuk, mert hogy az eredeti hegedűre készült, most cellón játsza Szolga Betta. Közreműködik a Dán Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Mario Vencákó.

0: Elgar Szerelmi Üdvözlet című darabját játszotta Saul Gabetta Gordonkán. Közreműködött a Dán Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Mário Vencákó.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6:02, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Beethoven opusz 13-as c-moll patetikus szonátájából hallgassuk most a gyönyörű második tételt, ez az Adagio Cantabile, egy szép éneklő lassú tétel, Schiff András zongorázik.

Beethoven opus 13-as C-moll patetikus szonátájából szólt a második tétel, az Adagio cantabile, Siff András zongorázott. Nehéz megszólalni egy ilyen szép zene után. Egyre több felé virágzik a bodza, úgyhogy a hétvége egyik remek programja lehet a bodza szörp készítés. Most ehhez inspirációként kínáljuk Balázs Árpád Bodza Virág című kórusművét, mely Nemes Nagy Ágnes szövegére készült. Előadja a fővárosi tanács Kodály Zoltán leánykara. Közreműködik Freiman Magda zongorán, vezényel Andor Ilona.

Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét hallottuk, mely Nemes Nagy Ágnes versére készült. A fővárosi tanács Kodály Zoltán leánykara énekelt, zongorán kísért Freiman Magda, vezényelt Andor Ilona. És hát emlékszem, néhány éve ennek a felvételnek vagy műnek a kapcsán feltettem a kérdést, hogy írjanak a kedves hallgatók finom bodza szörp recepteket, és nagyon sokat kaptunk, és egyéb recepteket is, és akkor kiderült számomra, hogy a bodzavirágot másféleképpen is fel lehet használni, például palacsintában, palacsintatésztában, vagy töltelékként, illetve nagyon sokan írtak sült bodzát, bundában sült roppanós bodza recepteket is, úgyhogy mai napig emlékszem erre, köszönjük szépen. Most pedig hallgassuk Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének részletét. Az első tételt játssza Janota Gábor, közreműködik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyéből hallottuk az első tételt, Janota Gábor volt a szólista, hát volt dolga rendesen, én úgy hallottam, nagyon virtuóz ez a nyitó tétel. A Liszt Ferenc Kamarazenekar kísérte, a hangversenymester Rolla János volt. Egy hír, friss hír az Útinformtól. Baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé. A 41-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 8 kilométert. Vezessenek figyelmesen és türelmesen. Elérkeztünk a mai műsor utolsó felvételéhez. Haydn numero 101-es D-dur óra szimfóniájából következik részlet, ez ugye a londoni szimfóniák közül való, a címadó tétele pedig a második tétel, ott hallható a kíséretben ez a tiktakkoló kíséret szólam, de most a finálét hallgassuk a műsor végén, az amsterdami koncertgebouw zenekarát Colin Davis vezényli.

0: Haydn numero 101-es D-dur óra szimfóniájából hallottuk a finálét, Colin Davis vezényelte az amszterdami Concertgebouw zenekarát, és ez volt a mai műsor fináléja is egyben. Szerkesztőnk Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én búcsúzom, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Koncertó Budapest zenél. A tavaly májusi hangversenyen pódiumra lépett orosz hegedűművész Szergej Krilov, hogy eljátsza Brahms hegedűversenyét. Beethoven Missa Solemnis című művében pedig énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara szólalt meg. A karmester Keller András volt. Két nagyszabású remek mű, ma 20 óra 4 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
3: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
2: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös harmóniában szólal meg.
4: A Váradi püspöki palota és ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetben, de hihetetlen hagyatékot őriz.
2: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.

0: Nényei Pál új könyve József Attiláról.
1: Az biztos, hogy én egyszerűen annyit tettem, hogy engedtem asszociáltatni magamat, hiszen ez a költészet is asszociációs háló. Tehát nem is feltétlenül az időrend a fő kérdés, hanem az, hogy az életmű elején lévő versekben meg van szólítva az életműnek a végén lévő versek motívuma is.
0: Filmek és operatőrök Szegeden.
2: A filmképnek mindig a filmet kell szolgálnia. Tehát, hogyha egy film szomorú, lehangoló, nyomasztó, a képi világnak is ezt kell tükröznie. Tehát nem szabad azzal ellentétesnek lennie, és az nem igazán jó film, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon a képek dominálnak. Ennek összhangban kell lennie.
0: Helytörténet és gasztronómia Óbudán.
3: 3 napra terveztük ezt a programot. A program sorozatunk középpontjába a gasztronómiát állítottuk, és ennek adtunk is egy mottót, ez a hagyományainkból táplálkozunk, és azért, mert komoly hagyománya van az óbudai gasztronómiának, a sok nemzetiségnek köszönhetően.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk még Szentendrére, a Vajda Múzeum új kiállítására, és megismerkedünk Tóth Péter új gyermekoperájával, a Szépség és a szörnyeteggel. Uzsali Bence vagyok, tartsanak velem! A libasülttől a csillagos égig. Ez Nényei Pál új József Attila könyvének címe, amely az Irodalom visszavág című sorozat legújabb kötete. De miért így összegzi József Attila költészetét? És miért vág vissza az irodalom? Az írót Mihály Janikó kérdezte.
4: Lehet, hogy tévedés volt elfogadni a kiadó felkérését. József Attila könyv micsoda hülyeség, mert a könyv lényegénél fogva lineáris dolog. Van eleje, közepe, vége. A könyvforma arra csábít, hogy történeteket gyártsunk, fejlődési vonalakat építsünk, pályaképeket eszkábáljunk össze. De József Attila költészete háló. Ezt olvashatjuk Nényei Pál József Attila könyvének a hátoldalán, ami az Irodalom visszavág sorozatnak folytatása, alcíme pedig a Libasülttől a csillagos égig. Miért volt olyan nehéz vállalkozás József Attiláról könyvet írni?
1: Nagyon szerteágazó a probléma. Tehát amikor az ember József Attilát olvas, akkor például azzal is szembesülnie kell, hogy versek újraolvasásakor új tapasztalatok születnek az olvasóban is. Nincs lehetőség arra, hogy megmerevedjen valami, és amikor valami ennyire élő, eleven, olyan, mint a Tarkovszki zónája, akkor nagyon nehéz megfogni, mert a nyelv az végső soron mégiscsak valami rendbe kényszeríti a dolgokat. Úgyhogy ez nekem élő test, maga az élet teljessége, mondhatjuk azt, ez a költészet.
4: Írod azt, hogy nem lineárisan szeretnéd József Attila költészetét föltérképezni a kötetedben, hanem hálószerűen, gráfszerűen, mondhatjuk úgy, hogy mint ahogy a csillagos égen a csillagok, és ebben ez a kötet nagy segítséget nyújt az olvasónak. Az elején azonban olyan kérdésekkel foglalkozol, az öngyilkossága, a pszichiátriai betegsége. Miért tartottad fontosnak, hogy ezzel indítsd ezt a kötetet?
1: Egyrészt ez hagyomány is ebben a sorozatban, tehát a Petőfi kötet is úgy indul, hogy elmondom azokat a közhelyeket, amiket Petőfiről mindenki tud. És ez persze csúnya szó, mint a beeltetés, tehát hogy az ember nyilván azzal próbál kezdeni, olyan dolgokról beszél, amit általában mindenki ért, vagy mindenki érteni vél. És ezt én nem akartam összezúzni ezt a dolgot, hanem egy olyan új lehetőséget villantok fel, ami ezeken esetleg túl van.
4: Az időrendet, a linearitást azonban mégis figyelembe veszed, mert Szabolcsi Miklósnak az 1955-ben megjelent kritikai kiadására hivatkozol. De éppen ezzel szemben azt bizonyítod a kötetedben, hogy József Attilát nem érdemes így olvasni, mert pont azt veszítjük el, ami ezt a hálószerűséget adja, ami kitágítja a verseinek a jelentését. Tudnál erre egy példát mondani, amivel a hallgatók számára is bizonyíték lesz, hogy valóban így érdemes József Attilát olvasni?
1: Itt most akkor picit visszalépek, és elmondom azt, hogy a könyv befejezése óta hogyan változott egy picit, vagy módosult a véleményem, vagy árnyalódott. Tehát az állításom az az, hogy József Attila kötetalkotó költő. És a kötetalkotó költő az ultima manus, ugye a szerzői akarat, az köteteket komponált össze, és nem az életrajz rendezi a verseket. És az, hogy Szabolcs Miklós kiadta az 50-es években ezt a kritikai kiadást, ennek az a következménye, hogy ezek után József Attila összes versei mindig időrendben jelentek meg. És én azt mondom, hogy egyébként most már erre, ezt nem csak én mondom szerencsére, hanem most már vannak konkrét törekvések is erre, hogy itt lenne az idő, hogy újból kötetek szerint is kiadni az ő verseit. Ami könyvem megírása óta történt, az az, hogy úgy látom, hogy így is és úgy is érdemes olvasni. A Stolfi-féle kritikai kiadás nagyon sok tanulsággal szolgál. Tehát olyan versek vannak egymás mellett, hogyha időrendet nézünk, amik nagyon izgalmas, hogy pont egymás mellett olvashatóak, viszont a két szinte pár vers közül az egyiket nem válogatta be kötetbe. Tehát, hogyha az ember a kötetet olvassa, akkor nem találkozik ezzel az összecsendüléssel, csak hogyha a kritikai kiadást olvassa. Hát ez megint egy ilyen kései posztmodern gondolat, hogy párhuzamosan így is és úgy is érdemes olvasni.
4: Ha jól olvastam a könyvedet, akkor te arra tettél kísérletet a Nem én kiáltoktól, a Tél a Dunánál című verseken keresztül eljutva az ódáig, hogy József Attila és Krisztus között párhuzamot vonj. Természetesen mindezt a versekkel alátámasztva.
1: Az, hogy József Attila költészetében kitapintható ez a Krisztus arcuság, mondhatjuk azt, hogy itt tulajdonképpen az ember arcuságról van szó. Végsősorban az a kérdés, hogy az ember mennyire engedi magát ember lenni. Mennyire vértezi föl magát az emberség ellen különböző módokkal, hogy ne szembesüljön a saját emberségével. És mivel úgy tűnik, hogy József Attila ezt a lépést nem tette meg. Tehát, hogy ő nem próbálta védeni magát, bevállalta az érzékenységnek a végső kockázatát. Így aztán óhatatlanul is párhuzamba kerül Krisztussal, akinek végsősorban ugyanez a sorsa. És hát mindannyiunknak ugyanez a sorsa, amennyiben engedjük természetesen.
4: Nagyon szép, ahogy a könyv elején az egészen korai versekkel már erről beszélsz, például a Szeretném, ha vadalmafa lennék című vers, vagy a De szeretnék gazdag lenni, ugye a Libasült. Abban is egy filológiai kérdést fogalmaztál meg.
1: Ez megint a Stolfi-féle kritikai kiadásnak a nagy újdonsága. Egyáltalán Stolfi-féle rengeteg mindent helyre tett, hiszem, az életműben. Ez a dicsekednék fűnek fának, vagy dicsekednél fűnek fának, ez a kérdés nincs eldöntve, Stolfi-féle eldöntötte, de ez nem azt jelenti, hogy megnyugodtak a kedélyek már, hogy egy L meg egy K esetében lehet igazi hullámzásról beszélni. Nagyon-nagyon mást jelent a vers, hogyha dicsekednél fűnek fának, mi jó dolog van Attilának, vagy dicsekednék fűnek fának. És azt hiszem, hogy az életműbe helyezve ezt a verset egyértelműen Stolbélának van igaza. Tehát a dicsekednél fűnek fának, hiszen ez kilép abból a önmagába zártságból, amit egyébként más költők meg szoktak fogalmazni, mondjuk például Babits Mihály.
4: A könyvedben rengeteg asszociáció olvasható a művészet különböző területeiről. Ami a leglenyűgözőbb, azt hiszem, hogy éppen a kötet vége felé, amikor az ódát 100 oldalon keresztül elemzed. A Don Giovannival való összevetés, ami engem lenyűgözött. Beszélj erről egy kicsit, hogy hogy jutunk el az ódáig, a Nem én kiáltoktól.
1: Ez most jó nehéz kérdés. Az biztos, hogy én egyszerűen annyit tettem, hogy engedtem asszociáltatni magamat, hiszen ez a költészet is asszociációs háló. Tehát nem is feltétlenül az időrend a fő kérdés, hanem az, hogy az életmű elején lévő versekben meg van szólítva az életműnek a végén lévő versek motívuma is. Tehát, hogy tényleg összefüggnek egymással a dolgok, és így aztán mindegy, hogy hol kezdjük el. Nekem könnyű volt a Nem én kiáltokkal kezdeni, mert az különben is népszerű, meg arszpolitika versként olvasható, tehát olyan csomópont, amiből ki lehet indulni. Hogyha onnan elindulok, akkor hogyha az ember észreveszi ezeket az asszociációs szinapszisokat, kapcsolatokat, akkor onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy merre megyünk. Tehát mehettem volna másfelé is, de az én érdeklődésem az az óda irányába vezet, és akkor eljutottam odáig. Az ódának ez a félelmetes építményszerűsége. Én azért is kényszerültem rá erre, mert nagyon foglalkoztat ez a probléma, hogy hogyan tud egyáltalán a megtestesülésnek a titka az, hogy az a, nevezzük emberi sorsnak, ugye, hogy itt élünk a világban testbe zárva, miközben mindenféle szellemes gondolataink vannak, azzal a szintén emberi sorssal összevegyülve, hogy nyelvhasználó lények vagyunk, hogy minket a nyelvhasználatunk emel ki a többi élőlény közül. A test és a lélek itt inkább a nyelvünk és a testünknek a kapcsolat, ami ebben a szerelmes versnek nevezett költeményben összetalálkozik, azt hiszem, hogy páratlan módon a világirodalomban. És hát nyilván ez a kérdés ugyanaz, mint amit a nem én kiáltok megfogalmaz, csak egészen más dimenziókban, de mégis közeli rokon a két vers egymásnak.
4: Egy nagyon fontos kérdés is szerepel a könyvedben, amivel kicsit megfricskázod az irodalmárokat, mert erősen állítod azt, hogy József Attila esetében a költői ént nem nagyon lehet elválasztani az életrajzi éntől. Mire alapozod ezt a megállapításodat?
1: Én is vallom ezt a nevezik posztmodern dogmának, hogy a művet a történelmi szemétől függetlenül kell vizsgálni. Viszont József Attila költészete ezt a közismert dogmát érvényteleníti, azt hiszem. Ez az egész költészetnek, az olvasatnak olyan lehetőséget villantja föl, ami túl van azon, mint amit hagyományosan költészetnek gondolunk. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne úgy olvasni mondjuk, mint Vörös Sándor verseit, képeket elemezve, vagy ilyesmi, hanem olyan kijelentések vannak benne, amennyiben nem tesszük mögé a fizikailag létező költőt, akkor érvénytelen. Mondhatjuk erre azt, hogy ez nem is költészet. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, amikor valami nagyon-nagyon igaz dolog hangzik el, hogy ez már nem művészi, mert a művészi ez valami artisztikus, absztraktabb valami. Ami a csoda, azt hiszem, hogy költészet marad annak ellenére is, hogy csak a fizikailag és a történelmi térben értelmezhető költő létezésével igazolható a kijelentés, vagy ez a megszólalás.

0: Szegeden ismét az operatőröké lesz a főszerep jövő héten. Május 13-a és 17-e között ugyanis színes programmal várja a közönséget a Szegedi Belvárosi Mozi és az immár 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. A részletekről a rendezvény művészeti vezetője Szabó Éva Andrea mesél. A riporter Beslin Anita.
1: Zsigmond Vilmossal személyesen is találkozhattunk. Én akkor, amikor Szegedváros díszpolgára lett, de ön nem is egyszer.
2: Nekem háromszor volt szerencsém találkozni vele, hiszen amikor ő Magyarországon járt, akkor mindig eljött Szegedre. És hát ez a három találkozás emlékezetes volt számomra. Egy olyan világhírű alkotót ismertünk meg, aki zseniális, ugyanakkor szerény és kedves, és nagyon közvetlen ember.
1: Most a fesztivál mottója tőle, hogy ha valaki lehangoló filmet készít, akkor nem szabad szépre fényképeznie.
2: Igen, tulajdonképpen ezt mi mindig hangsúlyozzuk is, és a zsűrielnökünk Szabó Gábor is, hogy a filmképnek mindig a filmet kell szolgálnia. Tehát, hogyha egy film szomorú, lehangoló, nyomasztó, a képi világnak is ezt kell tükröznie. Tehát nem szabad azzal ellentétesnek lennie, és az mondjuk nem igazán jó film, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon a képek dominálnak. Ennek összhangban kell lennie.
1: Ezen a fesztiválon fókuszban természetesen az operatőr van. Nagyon sokan jelentkeztek. Milyen kategóriába küldték be a pályázatukat az alkotók?
2: Idén is 4 kategóriát hirdettünk meg. Tavaly először a videoklip kategóriát, ami nagyon sikeres lett. Ezen kívül játékfilmek, kisjátékfilmek és dokumentumfilm kategóriába érkeztek pályázatok szinte a világ minden tájáról, eldugott kis országokból is. Számomra az egyik legjobb vagy legérdekesebb ebben a fesztiválban, hogy itt lehet, hogy a filmek többségében nem világsztárok szerepelnek, de olyan távoli helyekről is, távoli kultúrákról, népekről és emberekről kapunk tájékoztatást, amit máshol nem láthatunk.
1: Esetleg tudja számszerűsíteni, hogy hány alkotás érkezett be idén?
2: 400 fölött, és ennek körülbelül az 1/10, tehát 41 alkotás került a versenyprogramba.
1: Neves zsűrit hívtak ezúttal is. A zsűri elnökéről már említést tett Szabó Gáborról, aki nélkül már elképzelhetetlen a Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, de ki mindenki jön még ítészként?
2: Tavaly egyik nyertesünk volt egy fiatal Németországban élő, de magyar operatőrnő Pálkozi Ágnes, ő lesz az egyik zsűritagunk. Aztán Salamon András, aki a Lumié Filmiskola egyik alapítója, és Szabó Gáborral is többször dolgoztak együtt. Buk Miklós operatőr, illetve Rutkai Zsófia, aki nagyon jelentős operatőr, és Pálffy György több filmjének, de másoknak is írt forgatókönyveket.
1: A versenyfilmeken kívül láthatnak olyan filmeket is az érdeklődők, amelyek ikonikus, régi, nagy sikerfilmek.
2: Igen, mi mindig törekszünk arra, hogy ez a fesztivál hangulat ne csak itt bent a moziban érződjön, hanem az egész városban teremtsünk egy fesztivál hangulatot, hiszen a város az egyik fő támogatónk, és mi szeretnénk visszaadni valamit ebből a szegedieknek. Most 40 éves a Szerelem első vérig című film, és 15-én lesz egy szabadtéri vetítésünk. Egyik fő helyszínén a filmnek, ahol forgott, tehát a Móra Múzeum előtt, kifeszítünk egy hatalmas vásznat, és ott lesz egy szabadtéri vetítés, illetve megígérte, hogy eljön Horváth Péter, az egyik rendezője a filmnek, akivel egy pár perces beszélgetést is folytatunk majd.
1: Milyen egyéb programok lesznek még, hiszen tudom, hogy ilyenkor arra is fókuszálnak, hogy még érdekesebbé tegyék a filmnézésen kívül a programot. Tudom, hogy szokott lenni kiállítás, van, hogy könyvbemutató. Most is számíthatunk ilyenre?
2: Igen, mind a kettő lesz. Rendhagyó módon a kiállítást már a 0. napon megnyitjuk a Móra Ferenc Múzeummal együttműködésben valósul meg. Paraszkai György képzőművész és fotográfus Egyszelet Teátrum, kortárs színész portrék című kiállítása. Ennek egyik ikonikus alakja lesz Kulka János portré képe. Május 12-én 17 órakor megnyitjuk. Azon kívül lesz egy könyvbemutatónk. Tusnák Marian szerkesztett egy könyvet, aminek a címe az, hogy filmet főzünk. Ugye nagyon sok filmben vannak ikonikus jelenetek az evésről, gondoljunk a Szindbádra, vagy a gyerekfilmekben a Alfonzó vezette fagylaltos kocsira. És ez adta az ötletet a szerkesztőnőnek, hogy készítsen egy ilyen könyvet. Én úgy tudom, hogy Cserhalmi Györgyöt kérdezte meg először, hogy ő mit szólna hozzá, hogyha egy ilyen készülne, és mivel neki tetszett az ötlet, sok filmes szereplőt, filmes ikont megszólaltatott, és ebből készült egy film, ami részben receptkönyv, részben történeteket tartalmaz, és Tusák Mariannal is lesz egy beszélgetésünk, szombaton 17 órakor Sági Miklós fog vele beszélgetni.
1: Lesz-e mesterkurzus?
2: Lesz természetesen. Az egyiket éppen Szabó Gábor tartja, mert azt gondoltuk, hogy a 10. évfordulón már megérdemli, hogy őt is egy kicsit középpontba helyezzük.
1: Ő eddig tiltakozott?
2: Nem tiltakozott, de szeretett másokat maga elé helyezni, és azt gondoljuk, hogy most már ő rajta van a sor, hiszen azért vagyunk nagyon hálásak neki, mert ő volt az első, akinek ezt az ötletet elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált, és ő rögtön mellé állt, és azóta is együtt dolgozunk. Tehát Szabó Gábor fog szombaton egy mesterkurzust tartani, illetve Pados Gyula, aki a Kontrollnak volt az operatőre, de évek óta Hollywoodban dolgozik, és a Majmok bolygója, vagy a Jumanji című filmeknek volt az operatőre. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy a magyarországi munkák után Hollywoodban hogyan folynak ezek a forgatások, és mik a különbségek esetleg az európai és a hollywoodi munkák között.
1: A legkisebbekre is szoktak gondolni. Most is lesz Aprófest.
2: Igen, tulajdonképpen minden délelőtt lesz a fesztivál ideje alatt. Számos iskola jelezte, hogy hozna gyerekcsoportokat, illetve május 15-én pénteken lesz egy workshop is a gyerekeknek. Ott azt leshetik el, hogy egy rajzból hogyan lesz rajzfilm, tehát hogy hogyan mozdul meg a kép, és hogyan lesz egy állóképből mozgókép.
1: Mit szólna Zsigmond Vilmos ahhoz, hogy Szegeden fontos ez az ügy, hogy az ő nevével fémjelzett nemzetközi versenyre ilyen nagy érdeklődés van?
2: Én nagyon remélem, hogy örülne és büszke lenne rá, hiszen ezt a mozit is nagyon szerette, és büszke volt arra a teremre, tehát hogy a legnagyobb termet, a dísztermet tulajdonképpen róla neveztük el, és most van egy olyan reményünk is, hogy az özvegye vagy az unokája küld nekünk egy videóüzenetet, mert most nem tudnak eljönni.

0: A hétvégén ünneplik Óbuda napját. Az Óbudai Múzeum 3 napos rendezvénysorozattal készül, melyeken a részvétel ingyenes. Az idei eseményeken központi helyet foglal el a gasztronómia, de fontos szerepbe kerülnek a játékok, a babák és a gyermekvilág továbbélése a felnőtt gondolkodásban. Veresemese gyöngyvér Bojcsuk Annát, az Óbudai Múzeum közművelődési osztályának vezetőjét kérdezte.
1: Műsorunk időpontjában már zajlik az Óbuda nap, és nagyon gazdag program lesz. Nézzük meg, hogy mivel készült az Óbudai Múzeum.
2: Az Óbudai Múzeum egyébként több mint 15 éve minden évben részt vesz az Óbuda napján, de eddig jellemzően a múzeum tárlatvezetésekkel, helytörténeti sétákkal, tárlatvezetésekkel kapcsolódott az Óbuda napjához, és ettől az évtől kezdődően egy hagyományt szeretnénk megteremteni, és 3 naposra terveztük ezt a programot. A program sorozatunk középpontjába a gasztronómiát állítottuk, és ennek adtunk is egy mottót, ez a hagyományainkból táplálkozunk, és azért, mert komoly hagyománya van az óbudai gasztronómiának, a sok nemzetiségnek köszönhetően.
1: Viszont aki megnézi az önök programját, és nem figyel oda, hogy melyik múzeumé, csak azt látja, hogy éljen a strudli, akkor rögtön a szomszédban lévő Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum programjának könyvelhetné el?
2: Igen, bár az Óbudai Múzeum, mint a kerület helytörténeti múzeuma évtizedek óta a gasztronómiával is foglalkozik, hiszen a sok nemzetiségnek köszönhetően nagyon színes és változatos gasztrotörténete van ennek a kerületnek. A strudli egy sváb étel vagy sütemény, ezt helyeztük ennek a programnak a középpontjába, és szombaton pedig arra is nyílik lehetőség, hogy a programra látogató közönség kipróbálhassa, hogy milyen ennek a süteménynek az elkészítése, illetve strudli vására is nyílik egész nap lehetősége a hozzánk látogatóknak.
1: Természetesen nem csak a gasztronómia lesz a középpontban, hiszen az Óbudai Múzeumnak szerte ágazó a tevékenysége, több részlege is van, és azt hiszem, hogy nem baj, hogyha a nagyoknak is felhívjuk a figyelmét arra, hogy van egy játéktárlat, ami érdekességeket rejthet, nem csak a kicsiknek.
2: Igen, ez az Óbudai Múzeumnak a játéktörténeti állandó kiállítása, amely az Óbudai Múzeum emeletti kiállítóhelységeiben nyílt meg, és most ezzel kapcsolatban nyitottuk meg a Falatnyi Varázslat című új időszaki kiállításunkat, amely a miniatűr babakonyhák világát mutatja be, és kiválóan és nagyon szépen reflektál az állandó kiállításban is látható játékkonyhákra. Mindezt Skultéti Orsolya alkotó művész segítségével tudtuk megteremteni a látogatók számára. Skultéti Orsolya miniatűröket alkot, és ez a kiállítás egyébként augusztus 23-áig lesz látható a közönség számára.
1: Mi az, amit még megtekinthetnek? Hiszen ugye ön említette azt, hogy a korábbi években jellemzően tárlatvezetések voltak, és még látható a Hajógyári sziget történeti kiállítása is, vagy át lehet menni a textilmúzeumba.
2: 2027 nyaráig látható az a nagyszabású időszaki kiállítás, ami tavaly nyílt meg, az a címe, hogy egy gyár anatómiája az óbudai hajógyárunk története, és erre is nagyon sok programot kívánunk felfűzni. A mai napon egyébként volt egy előadása Horváth Péter történész múzeológus kollégámnak a hajómalmoktól a gőzmalmokig, illetve ezzel a hajógyáras időszaki kiállításunk népszerűsítésével készülünk a jövő heti múzeumok majálisára is, illetve egészen biztosan lesznek még programjaink a múzeumok éjszakáján, és van a múzeumnak a Goldberger textilipari gyűjteménye, az Óbudai Múzeum épületétől nem messze, és ott programokkal pedig a múzeumok éjszakáján szintén fogunk készülni.
1: Beszéltünk a pénteki nap programjairól, a szombatiról, és nézzük meg, hogy vasárnap mire várják még a kicsiket és nagyokat.

történelem keretében volt nyugdíjas múzeológus kolléganőnk, Benyóné dr. Mózsis Dóra tart majd tárlatvezetést, illetve a délelőtt folyamán a gyerekek számára stílszerűen a gasztronómiához kapcsolódva a Kocsonya királyfi néven báb előadást is láthatnak, és a napot pedig egy közös sólisz gyurma készítéssel fogjuk zárni vasárnap.

0: A Vajda Múzeum évről évre frissülő kiállításokon keresztül tárja fel a 20. századi magyar művészet egyik legjelentősebb alkotója, Vajda Lajos életművének belső korszakait, eszmetörténeti összefüggéseit és a korabeli művészeti áramlatokkal való kapcsolódási pontjait, miközben teret ad a legújabb kutatási eredmények bemutatásának is. Az utóbbi évek három tárlata minden alkalommal új megvilágításba helyezte az életművet. Közönség elé kerültek a korábban ismeretlen vagy külföldön lappangó művek is. A négy részes kiállítás sorozat záróállomása, a Vajda és a posztmodern tárlat gerincét ezúttal is a művész főbb alkotói periódusait reprezentáló válogatás adja, ugyanakkor ismét lehetőség nyílik egy frissen előkerült, szenzációs mű bemutatására. Nemrégiben bukkant fel egy a franciaországi periódushoz köthető montázs, amely témaválasztásában is atipikusnak tekinthető, új szempontokkal gazdagítva az életmű értelmezését. Verese Mese Gyöngyvér Szabó Noémi kurátorral járta be a tárlatot.
1: 2023. áprilisában nyitottuk újra 10 év után a Vajda Múzeumot, és ennek a múzeumnak a megnyitása óta, a 80-as évek közepe óta az volt a feladata, az volt a célja, hogy mindig Vajda Lajos munkásságát mutassa be. Ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 110 Vajda munkát őrzünk, de azért azt tudni kell, hogy ezek a művek nagyon rossz állapotban vannak, és én azért döntöttem úgy, hogy egy sorozatot hozok

0: létre egy tulajdonképpen keretes kiállítás sorozatot, amely valahonnan eljut valahova, amely megmutatja azt, hogy ma 2020-as években hol tartunk Vajda feldolgozásával, milyen izgalmas művek bukkannak föl, milyen kitekintéseket lehet tenni különböző későbbi stíluskorok vagy stíluskapcsolatok és Vajda művészetek között. És ez az utolsó kiállítás egy merész kurátori gondolatkísérlet, én leginkább ezt úgy fogalmazom meg. Ugye az utolsó teremben négy olyan 80-as évektől a kortárs művészetig terjedő alkotót választottam, akiknek a művészete tulajdonképpen szellemi szinten, vagy legalábbis művészetfilozófiai szinten erősen kapcsolódik a vajdai örökséghez. Ettől függetlenül ugye a kiállítás első két terme most egy áttekintést kíván adni Vajda rövid életének és rövid munkásságának a főbb állomásairól, részben a már korábban is ismert műveken keresztül, de tartottam magamat ahhoz, amit az elmúlt években mindig fontosnak tartottam, hogy próbáljunk meg Vajda műveket fölkutatni, olyan alkotásokat bemutatni, amik tényleg szenzációsak, mert vagy nem voltak Magyarországon évtizedeken keresztül, vagy, mint ezen a tárlaton is látható, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezésükről.
1: Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a Szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Kísérletező, eklektikus világ, mi is a pontos megfogalmazás, hiszen vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
0: Igen, hát az első terem a keresés évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére fiatalemberként, kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait, kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető Kassák körrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az abstrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, de nagyon korán, és pont itt a Kassák körbe találkozott egy a korban hihetetlenül divatos és izgalmasnak tartott módszerrel, ez pedig a montázs, illetve a kollázs módszere volt. És amikor ő 1930-ban úgy döntött, hogy otthagyja a főiskolát és elmegy Párizsba, akkor neki Párizsban a legnagyobb élménye nyilván az ottani kortárs művészet és az etnográfiai múzeumok voltak, de mellette a szovjet film, Eisenstein és Pudovkin pont ekkoriban indultak el egy nagy nyugat-európai turnéra, ahol nem csak a filmjeiket mutatták be, hanem előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a filmművészetben a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, ahol a néző nem egy narratívával találkozik, hanem a benne élő tudás és tapasztalat miatt a felbukkanó és gyors vágású képek létrehoznak egy hangulatot, egy atmoszférát, és ugyebár egy tartalmat is. Nos, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt ez a nagy újratalálkozás Kornis Dezsővel, az ő főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
1: A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve, hiszen ugye addig, amíg mondtam, hogy az első teremben vannak klasszikusabb alkotásai, azért itt kompozíciók, és helyenként nem is tudom, komorak ezek a munkák, vagy csak kísérletezők?
0: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kísérletező komor munkák. Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett, egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiirtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imaginárius képzeletbeli lényeket tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel, és az ő saját sorstörténetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy a földi élet bizony mulandó, és nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek. Magyarországon, Szentendrén, ebbe a kicsit rozogan múzeumban föl sem mérjük azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveknek a legközelebbi párhuzamai a világ más tájain, aukciós házakban milliárdokért kelnek el. Tehát egy korát megelőző, hihetetlenül kiérlelt és egy konzekvens úton idáig eljutó alkotó műveiről van szó, és nyilván az utolsó szénrajzok ebben az absztrakciónak egy olyan fokán állnak, amit tényleg a magyar művészetben elsőként Vajda nevéhez köthető. Ugye ezek a művek olyannyira eltávolodtak Szentendrétől, hogy ő akkor 39-ben és 40-ben ki is vonult Szentendréről, feleségével, barátaival, Bálint Endrével, Szántó Piroskával, a Pismányi Haluskai tanyára mentek ki dolgozni, alakítottak ott ki egy ilyen kis nem hivatalos művésztelepet, és hát Vajdát nagyon erősen befolyásolta, vagy hatott rá tulajdonképpen a természeti közeg, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, hatalmas, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
1: És akkor az utolsó teremben mindazok, akikre hatással lehetett Vajda munkássága, vagy akár megújították mindazt, amit ő elkezdett, elemezhetnénk. De hát én szerintem mindenki jöjjön el, és fedezze fel saját maga, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, vagy a kortárs továbbgondolások.
0: Így van, a kiállítás az év végéig, egész pontosan 2027. január 3-áig tekinthető meg, lesznek tárlatvezetések, meghívott tárlatvezetőkkel is, nagyon remélem, hogy Rényi András is ősszel eljön hozzánk, és tart egy nagyszerű vezetést, lesznek programok, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között vagyunk nyitva.

0: Ha azt mondjuk, hogy Szépség és a szörnyeteg, sokaknak eszükbe jut a Walt Disney feldolgozás valamelyik változata. Meckler Anna verses szövegezése viszont inkább a népmesékhez közelítette a történetet, Tóth Péter zenéje pedig többségében gyerekek által előadható gyermekoperát hozott létre a szövegből. Az előadás május 9-től látható az Opera Eiffel műhelyházában. Hogy milyen lesz az előadás, arról Tóth Péter zeneszerzőt kérdeztem. A Szépség és a szörnyeteget sokan ismerik sokféle változatban, de most egy gyerekopera előadás is született belőle. Azt gondolnánk, hogy hát mi sem egyszerű, hiszen volt ennek már meséje, volt ennek már filmváltozata, volt zenés változat, de azért azt hiszem, hogy sokat kellett alakítani akár a szövegen is ahhoz, hogy egyáltalán megzenésíthető legyen. Mit kellett csinálni a szöveggel?
1: Hát ezt tulajdonképpen Meckler Annától kellene megkérdezni, dobhatnám vissza a labdát, de természetesen válaszolok rá szívesen. Köztudatban az van, hogy egy opera szövegkönyve az semmiben sem különbözik egy leírt bármilyen mesétől vagy egy drámától, és egy az egybe át lehet venni. De természetesen ez nem igaz, hiszen itt párbeszédeket kell kreálni a szövegírónak, jeleneteket kell faragni, dramatizálni kell az egész művet. Mi szándékosan távol tartottuk magunkat a Walt Disney féle filmváltozattól, mind szellemiségében, mint zenei és ízlésvilágában, és megpróbáltunk egy saját, inkább kicsit népmesei vonalra elvinni ezt a történetet.
0: Hogyan jött az ötlet, hogy ez legyen a legújabb meseopera tárgya?
1: Szabad kezet adtam Meckler Annának, akivel évek óta dolgozunk együtt, számtalan művet komponáltunk közösen. Azt mondtam, hogy szeretnék egy egyfelvonásos meseoperát írni. Akkor jelent meg a Műpának a zeneszerző pályázata, és arra gondoltam, hogy ilyen még nem foglalkoztunk, hogy egyfelvonásos, kimondottan gyerekeknek, kisgyerekeknek készülő opera legyen, lehetőleg olyan, amit aztán részben vagy egészben akár gyerekek is elő tudnak adni. Úgyhogy ez az ő választása volt, én egyetértettem vele, szokás szerint remek szöveget kaptam tőle.
0: Hogyan inspirál az, amikor az ember úgy ír operát, hogy nem operaénekeseknek írja, hanem gyerekeknek, tehát egyfelől van egy operai igény, másfelől pedig van egy behatároltság, hogy mi az, ami előadható, és mi az, ami a gyerekekhez közel tud állni.
1: Ez bizony egy komoly kihívás volt, és nem is vagyok benne biztos, hogy minden pillanatban meg tudtam felelni, hiszen azért vannak olyan szerepök, szerepkörök, hangfajok, amiket nem lehetett mellőzni, tehát mindenképpen szükségem volt egy basszus hangra, amit nyilván gyerekek nem tudnak elénekelni, illetve próbáltam azért a szoprán szólamokat egy kicsit alacsonyabbra venni, hogy gyerekhang is képes legyen elénekelni. De a visszajelzések azért azt mutatják, hogy van egy-két olyan hangom, amin kénytelenek voltunk utólag változtatni, fabrikálni és a gyerekhanghoz igazítani.
0: Mi a tapasztalat egyébként, hogy dramaturgiailag másképp kell megírni egy gyerekeknek szóló operát, mint például egy felnőtteknek íródottat?
1: Szerintem nem. Szerintem pontosan ugyanolyan pergőnek, logikusnak, figyelemfenntartónak kell lennie egy gyerekeknek szóló operának, épp úgy, mint egy felnőtteknek szóló. Elképzelhető, hogy egy felnőtteknek szóló mű esetén hosszabb zenei közjátékokat iktathat be a szerző, hiszen tudja, hogy a felnőttek figyelme nem fog lankadni. Gyerekek esetében erre nem nagyon van lehetőség, hiszen pontosan tudjuk, hogy néhány perc után, hogyha nem történik valami a színpadon, valami látványos, vagy ijesztő, vagy szerelmes, vagy bármilyen érzelmeket kiváltó dolog, akkor a gyerekek figyelme lankadni fog. És ha már egyszer elvesztettük a figyelmüket, akkor utána nagyon nehéz visszahozni.
0: Említettük, hogy ez nem kíván rokonságot mutatni a Walt Disney féle feldolgozással. Milyen eszközökkel dolgozik a szöveg, és milyen eszközökkel a zene?
1: A szöveg az rendkívül szép, kimondottan lírai, meseszerű, gyönyörű jelzőkkel, rímes formában írta meg Meckler Anna a szövegeket. Én pedig megpróbáltam egy közérthető gyerekek számára könnyen befogadható zenét írni, és tulajdonképpen számomra azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb, hogy úgy megírni egy gyerekeknek szóló zenét, hogy közben megmaradjon Tóth Péternek, hogy minden pillanatban én legyek, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a közérthetőséget ne veszítsük el, de legyen drámai, legyen érzelmes. Szóval nem könnyű feladat, amikor az ember gyerekközönségre gondol.
0: Volt valamilyen olyan fajta mű, ami mintául szolgálhatott, vagy teljesen előről kellett kitalálni minden megoldást?
1: 10 évvel ezelőtt mutatták be az Árgyilos Királyfi című kétfelvonásos gyerekeknek szóló operámat, és az a zenei világot nagyon jól működött, amit akkor gondoltam a gyerekek számára. Egyfajta tonális, de egy lazán tonális zenéről beszélünk, és azt gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba kell itt is majd elindulnom, és ezt végül is tartottam is. Nyilván vannak olyan drámai pillanatok, amikor az ember elengedi a zenei fantáziáját jobban, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy durmol akkordokat írjon, de alapvetően ez mégiscsak egy zonális zene. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek kell egy biztos kapaszkodó ahhoz, hogy élvezhessék a zenét.
0: Színpadi és vizuális világában milyen lesz ez az előadás?
1: A műszínpadi világa keleties hangulatot fog árasztani, hiszen a mű is egy keleti világban játszódik. Ehhez mérten lesznek a díszletek, jelmezek, nagyon szépek, varázslatosak, kicsit keletiesek. Egyébként külön érdekessége előadásnak, hogy a díszleteket maguk a gyerekek, gyerekénekesek, szereplők fogják majd tologatni, betolni, kihúzni. Így aktív részesei lesznek ők is a előadás minden pillanatának.
0: Érdekes az is, hogy ilyen sokan vesznek részt ebben az előadásban. Ugye az ember, ha visszagondol, nem jutnának eszébe annyira tömegjelenetek. Ez egy újdonság a történetmesélést illetően?
1: Én szándékoltan szerettem volna nagyobb hangsúlyt fektetni a csomagolásnak, az indulásnak, az útnak, magának, és ehhez nagyon jól passzol a sok gyerek, akik tulajdonképpen megtestesítik a lovaskocsikat, a szekereket, a háznépét, amint pakolnak, és az utolsó jelenetben, ahol pedig megpróbálják kiszabadítani főszereplőnket, ott pedig mint katona sereg jelennek meg, akik aztán pillanatokon belül átváltoznak esküvői tömeggé és ünneplő tömeggé.
0: A közönségnek még nincsenek visszajelzései, hiszen előtte vagyunk még a bemutatónak, de a gyerek közreműködők már hosszabb ideje dolgoznak rajta, és már a végénél jár a próba folyamat. Eddig milyenek a tapasztalatok a művel?
1: Furcsán hangzik az én számom talán, de azt láttam, hogy szeretik a gyerekek, tehát kimondottan örülnek a darabnak, élvezettel próbálnak. Nagyon keményen egyébként, hogy végignéztem egy teljes próba folyamatot. Nagyon keményen próbálnak, keményen dolgoznak, nagy fegyelemmel és nagy élvezettel, ami számomra kimondottan öröm és megnyugtató, és amennyire tudom, az Operaház zenész művészei is örömmel vesznek részt ebben a produkcióban.
0: Nyilván korai még ilyen kérdést feltenni, de azért egy kicsikét, hát ha mégis lehet előre látni, lesz folytatása, lesz következő gyermekopera?
1: Fogas jó kérdés. Általában ilyen művekre nagyon érkezik megrendelés. Az ember ilyen műveket valamifajta heurisztikus felkiáltással kezd komponálni, és azt mondja, hogy pont egy ilyesmi jutott most eszembe. Nem zárnám ki teljesen. Most azért egyelőre egy más témában, egy felnőtt operában gondolkodom, illetve ezen dolgozom, de nem zárom ki, hiszen a gyerekeknek komponálni tényleg egészen különleges, fantasztikus élmény.

0: benne.
1: Rendben van, kislányom, hozom, ha megtalálom.
2: Köszönöm.

A mai súgójukban beleolvastunk Nényei Pál új József Attila könyvébe, áttekintettük a szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál kínálatát, ettünk egy jót Óbudán, Vajda Lajos munkáit néztük meg Szentendrén, és hírtattunk a közeledő Szépség és a Szörnyetek gyermekoperáról is. Könyv, film, helytörténet, kiállítás, zene. A kultúra gazdag, gazdagodjanak önök is!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Herbie Mann fuvolázik. A 96 éve született amerikai jazzfuvolás úttörője volt a jazz és a világzene fúziójának. Komoly szerepe volt a bossa nova népszerűsítésében, és legalább 25 olyan albumot készített, amelyek felkerültek a Billboard 200-as listájára. Jazz legendák. Herbie Mann. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Tassonyi Balázs színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Még voltam a Mikulás műsoron, mint kisgyerek, aki fölmegy és átveszi a kis csomagot. Aztán egyszer csak ott találtam magam, hogy én vagyok a műsor. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes pillanatok.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár, mondhatom, hogy legendás hegedű tanár, aki 80-as évek óta a 6. kerületi budapesti Tóth Aladár zeneiskolában tanít, de a zeneakadémiához is kötik szálak, hiszen módszertan és didaktika tanár, tehát hogy a jövendő hegedű tanárok járnak hozzá tanulni hegedű tanítást. Hogy kezdődött ez a vonzalom a tanítás iránt? Hiszen a hegedűsök legtöbbje művésznek készül, koncertezni szeretne, zenekarba beülni, de ön évtizedek óta arra szánja az életét, a szakmai életét, hogy fiatal tehetségeket kutasson fel, és őket egész kiskortól kezdve oktassa.
1: A szüleim elmondása szerint körülbelül 10 éves lehettem, amikor valamilyen interjút készítettek, mert egy ilyen versenyen helyezést értem el, mint gyerek, és akkor megkérdezte a riporter, és Évike, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? És azt válaszoltam, hogy hegedű tanár. Erről valami cikk is megjelent, a szüleim őrizgették, aztán valahova az eltűnt, de tulajdonképpen már akkor 10 évesen valami módon tetszett a hegedű tanáromnak a módszere, hogy velem foglalkozott, és belém ivódott akkor. És amikor elvégeztem a főiskolát, akkor nem volt kérdés, annak ellenére, hogy Győrben végeztem, hogy lehetett volna, mert már játszottam a győri filharmonikusoknál, mint kisegítő, felajánlották, hogy maradjak ott a zenekarban, de nem, döntés volt, hogy nem, hanem Tatabányára visszamegyek tanítani, ahonnan jöttem. És nagyon szomorúan végződött, mert rájöttem, és elkeserített, hogy nem tudok tanítani. Ennek sok előzménye volt a főiskolán, talán ez a most már világos előttem, hogy ez a didaktika nem volt olyan színvonalú, amelyik megtanított volna, hogy hogyan, tehát hiába tudtam hegedülni, de hogy hogyan kell tanítani, és a gyerekeknek hogyan kell ezt a tudást átadni, arra nagyon kevés információm volt. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy nekem ez nem megy. Én elhagyom ezt a pályát, és ki is léptem belőle. 10 év után, miután már megszületett 2 gyerekem, és rájöttem, hogy naponta boldogtalanul hazamenni a tanítás után, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, és nem jövök rá. És akkor úgy döntöttem, hogy ebből a pályáról elmegyek, nem messzire, mert ilyen kulturális házban művészeti csoportokkal foglalkoztam. És valami módon, már erre pontosan nem emlékszem, birtokomba került, hogy Budapesten lesz egy továbbképzés a tanároknak. De akkor már nem tanítottam, és arra feljártam Tatabányáról. Ez 73-ban volt, és hát mindenki világosodott előttem. És tulajdonképpen ez folyamatos kurzus volt, tehát folyamatosan havonta voltak előadások. Ezek elkezdtek foglalkoztatni, és valahogy megéreztem a dolgot, hogy vissza kell mennem, és így történt, visszamentem, és attól kezdve mai napig megvan egyébként ez a füzet, amiben jegyzeteltem, és...
0: Ki tartotta ezt a kurzust?
1: Halász Ferenc tartotta. És onnantól kezdve minden kurzuson, ami más külföldi előadók is jöttek, részt vettem, és a mai napig ezt a jegyzetet használom alapnak, olyannyira, hogy amikor a szakiskolába megmutattam a szakiskolai tanároknak, kérték, hogy lefotózhatják-e, mert olyan alapdolgokat mondott el Halász, és én valami iszonyú szorgalommal, nagy érdeklődéssel, gyönyörű gyöngybetűkkel, szerintem először piszkozatba is átmásoltam ebben a füzetben, alapdolgok vannak lefektetve. És ez most már nagyon rég volt, mert 73 volt, és mai napig őrzöm, mint egy kincset ezt a füzetet, igen.
0: Ha már Halász Ferencet említett, aztán érdekes, hogy később megkapta a Halász Ferenc díjat, az Artisius díjat és egyéb más díjakat igen. is. Mi egy tanárnak a legnagyobb elismerés?
1: Ezek is nagyon fontosak voltak. Azt erősítik meg, hogy jó az, amit csinálok. Mert ugye erről visszajelzés a kollégák által, vagy az igazgató által nem annyira jönnek, ami egyáltalán nem elítélendő, mert mindenki el van foglalva a saját dolgával, de ezek mindig azt erősítik meg, hogy jó úton vagyok, ezt kell tovább csinálnom. Az Ötvös József díj, ami viszont a legutolsó díj, amit inkább egyetemi tanároknak szóló díj, és alsófokú tanárok talán a ketten kaptunk, az azért egy nagy elismerés volt, és nagyon nagyon örültem, hogy az addigi életemnek egy bizonyos pontján jött ez az Ötvös József díj, de a legnagyobb elismerés azok mindig a hegedű órán történnek, meg a hegedű órák után a gyerekektől, a szülőktől, tehát azok ilyen napi boldogság amik az embert következő hetekre feltöltik.
0: És gondolom az is nagy siker egy tanárnak, hogyha tanítványai érnek el sikereket. Ácsné Szili Évát, aki az Arckép mai vendége, ismerhetik a Bartók Rádió hallgató és a tévénézők is, hiszen például a Virtuózok sorozatban is több növendéke szerepelt és nyert el díjakat, de hát egyébként is nagyon sok növendéke jut zeneakadémiára. Mikor történt az, amikor elkezdte kutatni a kifejezett tehetségeket, azokat, akik zenei pályára valók?
1: Azt látom, hogy a tehetségnek a felfedezése kicsikorban az nagyon sok tanárnak nem sikerül. Valahogy nem érez rá, hogy ez a gyerek más, valamiben más, mint a többi. Lehet, hogy az egész viselkedésében más, mint a többi, tehát nem lehet őt olyan szabályos módon tanítani, hanem észre kell venni, hogy ebben a gyerekben az érdeklődés a hangszer iránt, érdeklődés a hangok iránt sokkal nagyobb, hanem megpróbálja terelni. És nekem valahogy ehhez lett egy érzékem, és talán ez is az előző kurzusoknak a hozadéka lett, hogy kiskorban felismerjem. És akkor azt gondolom, ha ezt felismertem, hogy akkor ezzel a gyerekkel, ezzel a kis gyémánttal, amit felfedeztem a vízmosás közben, hogy ott van valami, ezzel a gyerekkel az ember egy kicsit akkor másképp foglalkozik, mert próbálgatja, hogy mire jutunk, hogyha egy picit erősebb utat mutatok neki, egy kicsit az egészet nem abba a tempóba viszem tovább, mint egy átlagos képességű gyereket. És így nagyon sok gyerek kerül hozzám, kívülről más tanár elindítása, hogy nem ismerte fel, hogy ebbe a gyerekbe mi van, hogy itt váltani kellett volna egy tempót. És mindig azt mondják, hogy neked könnyű, mert mindig tehetséges gyerekek. A tehetség nála is ott volt, nem tudott vele mit kezdeni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, igen.
0: Milyen tehetséget keres? Szóval, hogy jó legyen a fizikai adottsága, lehet-e látni egy 6-7 évesnél, hogy milyen lesz a keze felnőtt korában például, vagy egyéb pszichés dolgokat is nézel?
1: A gyerek kíváncsisága, a hang iránt való kíváncsisága, a megszólaltatás iránt, hogy hogyan működik ez a hegedű, tehát hogy a hangszer, mint játékszer a kezében, hogyan lehetne még szebb. Tehát a hangszer iránt is van egy érdeklődése, ezt meg lehet hallani a gyereknél, mert az ember természetesen mutatja a hegedülést a gyereknek, és látod az arcán, amikor a te hegedülésedre ő teljes nyitottsággal rá, és azt akarja utánozni. Ez nem olyan bonyolult dolog, igen.

0: Van-e olyan, hogy jönnek a tanárjelöltek, és közülük fedez fel tehetséget, tanári tehetséget?
1: Sajnos a jelenlegi oktatási rendszer, amikor áttértünk erre a Baronyaira, ez katasztrofális lett a tanárképzésben, ezt tudja az egyetem is, és megpróbál most valami variációt, hogy visszatérjünk a bolonyai rendszer előtté, mert ott tulajdonképpen egy módszertan és didaktika az 4 szemeszter volt, és utána lett belőle 1/2 szemeszter. Tehát amit korábban 2 év alatt lehetett, azt most 1/2 év alatt kell tanárképzést elvégezni, ez szörnyű. Tehát ez kevés az idő arra, hogy felfedezem. De bár ott is vannak tanárjelöltek, akik az órán kérdést mernek feltenni, és érdeklődnek. És akkor arra biztatom, és meg is kérdezem a tanárjelöltektől, hogy ki merre szeretne menni, amikor megkapja a diplomát. Hát az esetek 95%-ában zenekarba szeretne menni. És csak 5% az, aki azt mondja, hogy ő tanítani szeretne. És ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A játékában, a saját hegedülésében biztosabb, mint abban, hogy hogyan adja a kezét egy 6-7 éves gyereknek. És ezért mondja azt, hogy ő inkább zenekarba. És akkor meg szoktam kérdezni, és milyen információid vannak, hogy a zenekarban hol van próbajáték, milyen esélyeid vannak. Hát arról nem sok információja van, akkor erről is tudok neki némi tájékoztatást adni, és kikötnek a tanítás mellett. Mert hát kiderül, hogy azért a próbajátékon nagyon sokan vesznek részt, és csak egyet, maximum 2-t vesznek el, pláne most az utóbbi 5 évben azért ez nagyon szűrt dolog. És tanítás mellett adódik. De mindig akad egy olyan növendék, akinek van érdeklődése. Aztán, hogy abból milyen tanár lesz, azt nem tudom. De mivel a tanároknak továbbképzést is tartok, meg versenyeken zsűritagként is értékelni kell a növendék, és egyben a tanár munkáját is, az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz? Azt a legnehezebb. Tehát megfigyelni saját magamat, mint tanár, hogy én hogy hajtok végre egy technikai feladatot, és azt megfogalmazni és a gyereknek elmondani. Na most ebből mi derül ki, hogy nagyon sokszor úgy van, hogy eljut a legvégső pontra, megvan a diploma, eljátsz a nagy hegedű versenyt, ami az előírás, Beethoven, Brahms vagy Csajkovszki hegedű versenyt, és igazából nem biztos, hogy tudja, hogy mit csinál. És csak azt tudom továbbadni, amit tudom, hogy én hogyan oldom meg. Miket mozgatok, milyen érzeteim vannak, miket gondolok előre, az utat látom, hogy honnan, hova megyek. Na most éppen ezért ez az egész didaktika és módszertan óra, ez a rövid idő, ez a 1/2 év, amit nekem 1/2 év alatt kell elmondani, arról szól, hogy megfigyeltessem, hogy ő mit csinál, mert csak azt tudom átadni, amiről tudom, hogy én hogyan hajtom végre.
0: Lehet azt mondani, hogy a hegedű egy hálátlan hangszer a kicsiknek? Szóval talán kicsit lassabban lehet eljutni oda, hogy szép hangot tudjon az ember kicsikarni, egyáltalán hangot, mondjuk ahhoz képest, hogy leül az zongorához, lenyomja a billentyűt, és már is ott a szép hang.
1: Ahhoz képest biztos, hogy nehezebb, mert ugye nekünk érzeteket kell tanítani ahhoz, hogy a hangszerre rátett vonó megszólaljon, különböző érzéseket kell, amit nagyon nehéz megfogalmazni. De meg kell próbálni, és kísérleteket kell tenni, és természetesen van egy hatalmas nagy eszköz a tanár kezében, amit kell, hogy használjunk, a dicséret. Tehát nem a kritika, hanem a dicséret. És a dicséret a gyereknek az valami óriási nagy segítség, nem tudja megmondani, hogy mitől, de az bátorítja őt, hogy még jobban meg tudja csinálni, amit mondok. Tehát nem azt mondani, hogy ez nem szép vagy nem jó, hanem nagyon jó volt, de próbáljuk meg még egyszer úgy, tehát őt állandóan készíteni arra, hogy kísérletezzen, és próbálja más érzéssel megközelíteni. És egyszer csak eljutunk egy szép megszólaló hanghoz, és akkor az a válasz, hogy mi van ennek, egy szemhang volt, hogy ez gyönyörű volt. Na most ez a mondat, amit most elmondtam, hogy ez gyönyörű volt, ezt azért nehéz leírni, mert látni kell a gyerek arcát. Erre a szóra. Tehát most én kérdezem, hogy mikor kap egy 6-7 éves gyerek, ritkán szerintem, hogy ez most gyönyörű volt, amit csináltál. Pedig csak egy hangot szólaltattunk meg. Tehát ez a tanításnak van ez az intimitása, amit ki kell használni. Ez nagyon kevés alkalommal van ilyen, mert ugye ők közösségben vannak, állandóan osztályban ülnek benn, még a szolfés órán is osztályban ülnek benn, de hogy szemtől szembe, egymástól vagyunk.
0: Egy tanár, egy diák.
1: Egy tanár, egy diák, és ezt nem kihasználni arra, hogy a gyereket dicsérjem, és úgy menjen ki az órán, hogy azt hallottam, hogy valami gyönyörűt hoztam létre. Egy gyönyörű hangot szólaltattál meg. Ebből már lehet tovább lépni.
0: Mi az ideális kor a hegedű tanulás elkezdéséhez?
1: Ez egy nagyon, nagyon érdekes téma, mert ugye vannak gyerekek, akiket már 4-4,5 éves korban el lehet kezdeni hegedülni. Az elmúlt héten is jött egy anyuka, valaki ajánlott, hogy jöjjenek Éva nénihez, 4 éves kislány, bűbáj, aranyos gyerek, hogy kezdjünk el a hegedűvel foglalkozni. Nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy nem egyformán érett minden 4 éves, és még az 5 éves se. És még a 6 éves se. Tehát nem véletlen, hogy van ez az iskola érettségi. És nekem az nagyon fontos, hogy az anyukát megvigasztaljam, hogy attól, hogy én azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez még korai, mert a kislány nagyon baba, lehet játszadozni vele. Tehát lehet, hogy oda adom a hegedűt, és mindenfajta dolgot nem viszi nagyon előre a dolgot. Semmivel sem marad le, hogyha megvárjuk azt, amíg egy gyerek egy kicsit belülről el tud képzelni valamit. Tehát mikor mondok egy mozgást, akkor ne én csináljam a gyerekkel a mozgást, hanem azt a mozgást ő tudja irányítani. Ez egy érettségi font, hogy a mozgást, amit megbeszéltünk, hogy hogy fogok odaszállni, persze minden hasonlattal megtüzelve, de azt el kell képzelnem. Minden mozgást, ami a hegedűn történik, a legegyszerűbbtől, hogy a hegedűt hogyan teszem fel, azt is előre el kell képzelni. Ha az 4,5 évesben ez benne van, akkor lehet. Ha nincs, akkor azt mondom, hogy még várjunk, még nem késett el. Na most voltak rendkívüli gyerekek, ugye, akikkel 4,5 éves korban el lehetett. Igaz, hogy a Teót nem én kezdtem el tanítani, de ő körülbelül 5 éves volt, amikor Pozsonyban meghívta egy kurzust tartani, és ott találkoztam először a Teóval, és láttam, hogy a tanárnő, amiket mond instrukciókat, az a Teó magában lefordítja, és megcsinálja.
0: Gertner Teó.
1: Gertner Teóról beszélünk, igen, tehát ő volt egy ilyen nagyon extra. Ez az a vízválasztó nálam, hogy a gyerek mennyire tudja egy picit is befelé figyeltetni magát.
0: A rádióhallgatók és tévénézők is tudhatják, hogy Ácsné Szili Éva volt a hegedű tanára Kelemen Barnabás és Kokas Katalin gyerekeinek, Gáspárnak, Olgának is.
1: És már a zsiga kezdődik, igen.
0: Milyen a munka, amikor egy zenész családba csöppen bele a tanár, ráadásul egy hegedűművész házaspár életébe?
1: Ez megint egy másik terület, és sok ilyen gyerek van, aki úgy jön, hogy zenészek a szülők, itt most speciálisan a hegedűsek, de vannak, hogy más hangszeresek. Na, ezek a gyerekek iszonyú sok információt hallanak, akaratlanul. Tehát ebben őt bele a Gazsi, és tudom, hogy megkérdezte a szüleit egy bizonyos kor után a Gazsi, de kisfiú volt, hogy és ti mit dolgoztok? Hallotta az osztálytársaitól, hogy kinek ovonő, kinek mérnök, és ti mit dolgoztok? Ez volt a kérdés, mert ez egy játék. Ez volt a lényeg. Ez egy játék a hangszeren. És ő már úgy jön oda, hogy otthon természetesen utánozni akarta a szüleit, kapott is kis hegedűt, és már húzigatta, és megmutatta nekem az első hegedűrán ezzel a mondattal a Gazsi, hogy én már tudok hegedülni. Na most ebből az állapotból a Gazsi egy más út, ugye ezek a zenész szülőknek a gyerekei, hasonlóan az Olga is, hogy én már tudok hegedülni. Ebből átvinni őt abba, hogy kicsit gondold előre, hogy az a hang szép legyen, és nem csak erőből dolgozom. Ez egy annyira gyönyörű feladat, nagyon nehéz feladat, mert a gyerek akarja csinálni, és én pedig mindig egy picit lassítani akarom, hogy először próbáljuk meg ezt, hallgassuk meg, és hasonlítsuk azzal, amit te csináltál. Én azt gondolom, hogy a hang, mindig a hang az első. És ha a hangot szépen tudhatja meg, akkor a Gazsi is kapott egy hatalmas dicséretet, hogy ez most gyönyörű volt azzal, amit te a fűrésszel és technikával, hogy tudok hegedülni állapotban. Persze ezt nem így fogalmazom meg neki, de én azt hiszem, hogy minden gyereket a hangon keresztül tudom tovább vezetni.

0: Beszélgetésünk egy korábbi pontján említette, hogy két fia van, mindkettő valamilyen módon zenei pályára került. Idősebbik fia fesztiválzenekar klarinétosa, kisebbik fia bőgőművészként végzett a Zeneakadémián. Velük hogy működött a tehetséggondozás otthon?
1: Olyan érdekes, hogy ez olyan természetes volt, mint ahogy most már értem a zenész szülőknek is. Nem volt bennem gondolkodás, hogy ne foglalkozunk zenével. Tehát az olyan, én is zenével foglalkozom, akkor az én felnövő gyerekemet is természetesen zenei általánosban irattam be, és eljött a zenei általánosban az első év vége, amikor hangszert kellett választani a nagyobbik fiamnak, és tulajdonképpen nagy meglepetés volt nekem, mert ő a hegedű iránt nem mutatott érdeklődést. Miközben én otthon gyakoroltam, vagy netán valakit tanítottam, otthon volt az Ákos fiam, és a szomszéd szobában játszott, nagyon türelmes volt, azt kérte, hogy az ajtó ne legyen becsukva, legyen egy kis rés, de ő a szomszéd szobában soha nem akarta megfogni a hegedűt, mikor próbáltam, hogy próbáljuk, szólaltassuk meg, volt egy elutasítás. Tehát ebből kellett kiindulnom, hogy a hegedű biztos, hogy nem, mert ha érdekelte volna, akkor igen. És akkor hát mi legyen? Legyen egy olyan hangszer, ami mindennek az alapja, és így választottam én, és javasoltam neki, hogy menjünk dobolni. Na most egy fiú gyereknek azért a dobolásra felnyílott a szeme, egyrészt azért, mert gondoltam, hogy a ritmus minden alapja, másrészt pedig volt egy nagyszerű ütőtanárnő, akivel ezt megbeszéltem, hogy akkor próbáljuk meg az Ákossal. Így is volt, és ütöttünk, és szorgalmasan gyakorolt is, és körülbelül volt egy a negyedik osztály, és amikor gondoltam, hogy most már talán valamilyen más hangszer felé is orientális, a fuvolát gondoltam, és amikor koncerten voltunk, akkor a fuvola szépségéről kezdtem, mire megszólalt, anya, de az osztályban van egy fiú, aki klarinétozik, és az Imre bácsinál, és én is, nosza. Megnéztem, hogy hogyan is haladunk. És azt láttam, hogy az van beírva a füzetbe, hogy a klarinét iskolából az 5-től 10-esig, a 11-től a 15-ig, és gondoltam, hát ha ez a klarinét tanítás, hogy 5-ösével kell menni a Balassa klarinét iskolából, ez egy nagyon érdekes dolog. Egész addig, amíg Győrben egyszer volt egy nevelési konferencia, és ott játszott egy klarinétos gyerek, és azt hallom, hogy is kell klarinétozni, és hozzá képest mi még itt a... Igen. És ismertem a győri klarinét tanárnőt, és hát megkértem, hogy hallgassa meg Ákost. Meghallgatta, elmondta a véleményét, már a következő évben Győrbe. Tehát Tatabányáról autóval hordtam a gyerekemet Győrbe, és utána, amikor hetedikes lett, akkor vásároltam egy vonatbérletet, párszor együtt utaztunk, és utána egyedül vonatozott Győrbe klarinét órára, és meg tudtuk szervezni, hogy mindjárt ott volt a szolfézs óra. És azt mondtam, hogy majd az idő eldönti. Tehát, hogy én most léptem egyet az Ákos fiam érdekében, de majd a tovább tanulásnál eldől, hogy érdemes-e volt ezt a lépést meghoznom a fiam érdekében. Természetesen érdemes volt, mert biztos, hogy nem lett volna utolsó éves egyetemista korában a fesztiválzenekarnak a tagja, és a mai napig is ott játszik. Tehát vannak pillanatok, amikor az embernek egy döntése nagyon lényeges és hosszú távú. Most ezt azért meséltem el, mert jönnek hozzám nagyon sokszor vidékről, de Budapestről is. A szülők kérik, hogy hallgassam meg, a tanár egyelőre nem tud róla, hogy meghallgattam, és hogy felvenném-e, hogy érzem-e, hogy a gyerekben van valami. És mindig az a mondatom, hogy tessék szíves megmondani a tanárnak, ha én nekem van éppen helyem, kapacitásom, és azt mondom, hogy igen, érzem, hogy ez egy tehetséges gyerek, és ki kell segítenem abból a közegből, hogy a fejlődése jobban elinduljon, de a szülőt kérem, hogy őszintén mondja meg a tanárnak, hogy kihez hozta el, és miért hozta el. Tehát ez az ő dolga, de ezt segítem a szülőt, mert én ezt már egyszer átéltem. És el is mesélem a szülőnek, hogy én is voltam ilyen helyzetben. Na most ugye nagyon sokat beszélünk az elmúlt 10 évben körülbelül a tehetséggondozásról. De igazából nem fogalmazzák meg, hogy mi a tehetséggondozás. Én azt gondolom, a tehetséggondozás az, és ezt más kollégákkal is átbeszéltem, nagyon sokat beszélgettünk, mert barátom Eckhardt Gábor, és ugyanerre az álláspontra jutunk. A tehetséggondozás az, hogy a tehetséges gyerek mellé kell egy tehetséges szülő. Nem anyagilag értem a tehetséges szülőt, hanem az, aki odafigyel a gyerekére, és felismeri, hogy a gyerekemben van valami plusz, tehát ilyen szülő is kell, vagy amikor a gyerekemnek ez a fejlődése a spirálba nem éppen fölfelé megy, hanem picit leajlik, nem szidja, és nem azt mondja, hogy vidd vissza, fiam, a hangszert, hanem biztatja, hogy nem baj, majd menj az órára, és az Éva néni biztos megmondja, hogy hogyan tud téged. Tehát aki velem partner, az a tehetséges szülő, és kell egy tehetséges tanár. Enélkül nem. Tehát az a tehetséggondozás, hogy a tehetséges gyereket kell megkeresem a tehetséges tanárt. Nem vagyunk egyformák. Van, akinek nagyobb a tudása, most tanárként mondom, több a tapasztalata, nagyobb volt az érdeklődése a pálya iránt, többet akar tudni a pályáról, több energiát fektetett be abba, hogy a saját tudásom fejlődjön, tehát én el nem tudom mondani, hogy hány kurzuson vettem részt, szó sem volt arról, hogy fizetik-e a kurzust, ez fel sem merült bennem. Hogy fogok Tatabányáról, ki fizetik-e az úti költségemet? Ezekre egyáltalán nem emlékszem, hogy ez én nekem fontos lett volna, mert az volt a fontos, hogy én többet tudjak a szakmáról, és többet tudjak a gyereknek átadni. Ma hiába van továbbképzés, nincs jelentkező. Megváltozott a világ.
0: Több mint 50 éve tanít. Mit tapasztal, miben változtak a gyerekek és a szülők?
1: Nekem az a véleményem, hogy a gyerekek nem változnak. Gyerekek mindig ugyanolyanok, nyitottak. És szerintem most a mostani gyerekeknek a csápjai még több felé nyitottak, tehát elég nehéz dolga van a szülőnek, hogy most ezzel a nagyon nyitott gyerekkel, akinek lehetőségei, tehát egyre tágulnak, és sok minden erről nem is érdemes beszélni, de tudjuk, hogy most mi indíts el. Sok mindenen el kell. Tehát a zenén is, ha úgy érzi, hogy van affinitása. De meg kell mutatni mást is a gyereknek. Tehát ma nehéz ebből. De a tehetséges gyerek a hang iránt, és az egész hangszer varázsának a megszólaltatása után van érdeklődése, akkor a zene mellett kell. Nem kell azon gondolkodni, hogy most mi lesz, ha majd, ugye, mert nagyon sok szülő, de ebből a pályából nem lehet megélni, mi lesz, ha ezeket a gondolatokat nem kell még az elején odarakni. Tehát hagyni kell, hogy a gyerek, ha ebbe boldog, és örül a hangnak, és örül a sikereknek, örül annak, hogy az órán kapott egy dicséretet, és úgy megy ki az ajtón, hogy azt mondta az Éva néni, hogy ma voltak gyönyörű dolgok, amiket csináltál. Boldogan jön a következő órára. Én mindig azt gondolom, hogy mindig boldog gyereket kell tanítani. És én nekem is van egy hatalmas boldogság érzetem, amikor valamelyik gyerek szépen szólaltat meg valamit. Ez minden dénál többet ér, azt el kell mondanom, igen. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, igen, a beszélgetést. Az Arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár volt. Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt, Katona Mártát hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Vrieska Dániel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett a fertőzöttek száma, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta

Johannes Brahms D-dur hegedű versenyét hallottuk Szergej Krilov szólójával, aki mellett a Koncertó Budapestet Keller András vezényelte. Most pedig Beethoven zenéje következik, a Missa Solemnist hallgatjuk, Pasztircsák Polina szoprán, Sök Atala alt, Bernhard Berchtold tenor és Bakonyi Marcell basszus énekművész a szólista, Szergej Krilov hegedül, a Koncertó Budapestet és a Magyar Rádió énekkarát Keller András vezényli.

0: Beethoven opus 123-as Missa Solemnis című művét hallottuk. A szólókat Pasztírcsák Polina szoprán, Ső Katala alt, Bernhard Berchtold tenor és Bakonyi Marcell basszus énekművész énekelte, Szergej Krilov hegedült, a Magyar Rádió énekkarát és a Koncertó Budapestet Keller András vezényelte. Ezt a hangversenyt a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rögzítettük 2025. május 17-én. A felvétel hangmérnöke Macz Ádám, zenei rendezője Alpár Tibor volt. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Ottmár Dávid és Szedl Dénes nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Ezúttal egy magyar zongora művész, Baranyai László felvételei szólnak. Az általa megszólaltatott művek szerzői Durkó Zsolt, Bozai Attila és Dubrovai László. Azért is e három komponista, mert felük különösen jó kapcsolatot ápol Baranyai László, hiszen mindannyian tagjai voltak, illetve még most is tagjai a Magyar Zeneművészeti Társaságnak. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Személyes ismerettség is köt Baranyai Lászlóhoz, hiszen több mint 30 évvel ezelőtt ő készítette el egyik első stúdió felvételemet itt a Magyar Rádióban, és játszotta a kompozíciót az akkori minifesztiválon is. Megvallom, hozzáállásában megfogott könnyedsége, a zenével való közvetlen viszonya. Ha valamit nem értett a kottában, olyan természetességgel kérdezte meg, mintha egy kiló almát kért volna. A dinamikai jeleket pedig olyan magától érthetődő könnyedséggel és szabadsággal kezelte, hogy az esetleges kis túlzások is teljes mértékben elfogadhatókká váltak. Kiskundorozsma szülöttéről pár évvel ezelőtt kedves, családias videó jelent meg a világhálón Vízivárosi csillagok címmel. Ebben a kis összeállításban egykori növendékével, Bogányi Gergellyel együtt elevenítették fel a közösen töltött órákat és hangversenyeket. Számos kiváló növendék mellett Bogányi Gergely is Baranyai László osztályába járt a Zeneakadémián. Baranyai László olyan mesterektől tanulhatott, mint Anda Géza, Fischer Anni, Mihály András és Sebők György. 21 évesen Bukarestben, két évvel később a Zwickau Schumann versenyen, majd újabb két év elteltével a hazai Liszt Bartók zongora versenyen lett díjazott. Repertoárjának mindig is gerincét képezték magyar szerzők művei. Dohnányi Ernő alkotásait már akkor műsorára tűzte, a 70-es évek végén, amikor a 20. századi magyar zene egyik lángelméje még amolyan némán tiltott szerzőnek számított. De ugyanígy támogatta közvetlen kortársait, de még a fiatalabb generációt is műveik színrevitelével. Elsőként szólaljon meg előadásában Durkó Zsolt három rondója. A kompozíció keletkezési évszáma 1984, a hangfelvétel egy évvel később, 1985. október 5-én készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.

Durkó Zsolt 1984-ben készült három rondóját hallották. Összeállításunkban Baranyai László zongorázik. Dalciklus következik, melynek előadásakor partnere Somogyi Eszter. A 17 perces ciklus szerzője Bozai Attila, aki baráti viszonyban volt Fodor András költővel. Az ő verseire készült el 1992-ben Megyfa 6 plusz 1 című dalsorozata, melynek tételei Megyfa, Telehold, Új kőtábla, Miért, Hidegutak, Dal és végül Ajándék. A hangfelvétel 1994. március 22-én készült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. Somogyi Eszter énekel, Baranyai László zongorázik.

Megyfa, 6 plusz 1 dal Fodor András verseire. Bozai Attila 1992-ben készült ciklusát Somogyi Eszter énekelte. Összeállításunkban Baranyai László zongorázik. Befejezésül egy versenymű 1984-ből. Ekkor az ebben az évben 41 esztendős Dubrovai László megírja második zongora versenyét, Concerto Romantico alcímmel, melyet Ránki Dezsőnek dedikál. A kompozícióból elkészülte után 8 évvel Baranyai László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara készített stúdiófelvételt, melynek karmestere Antal Mátyás volt. Ezt a produkciót hallják az elkövetkezendő majd fél órában.

0: Dubrovai László 1984-ben komponált második zongora versenyét hallották a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának közreműködésével, Antal Mátyás vezényletével, egy 1992. április 21-én készült stúdiófelvételről. Ezzel véget ért az Ars Nova adása, melyben Baranyai László zongora művész felvételeiből válogatott a szerkesztő műsorvezető Bánkövi Gyula. Legközelebb hétfőn lemezújdonságokkal jelentkezünk a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Herbie Mann játszik fuvolán. Ő 9 évesen kezdett klarinétozni, de hamar áttért a fuvolára és tenor szaxofonon is megtanult játszani, basszus klarinéton is készített felvételeket, illetve van teljes albuma, ahol szólóban játszik fuvolán. 1959-ben alapította az Afro Jazz Sextetjét, ez egy olyan együttes volt, amiben számos ütőhangszeres szerepelt, ő pedig fuvolán játszott. Nagyon sok szerzőt kellene említenem, a teljesség igénye nélkül kiemelem Jerome Kern-t, Richard Rodgers-t, Oscar Hammerstein-t, Ted Collart és Harold Arlint, de Johnny Mercer témát is hallunk, és természetesen Herbie Mann szerzeményei is szólnak. Téma cím szerint elhangzik Between the Devil and the Deep Blue Sea, The Things We Did Last Summer, After Work, Chicken Little, Deep Night, Cuban Love Song, Moon Dreams, Scuffles, The Purple Grotto, A Spring Morning, My Little Suede Shoes, Autumn Nocturne, Why Do I Love You, It Might As Well Be Spring, Woodchuck, és Love Is a Simple Thing.

A mai jazz legendákban Herbie Mann játszott fuvolán. Az elhangzott témacímek Between the Devil and the Deep Blue Sea, The Things We Did Last Summer, After Work, Chicken Little, Deep Night, Cuban Love Song, Moon Dreams, Scuffles, The Purple Grotto, A Spring Morning, My Little Suede Shoes, Autumn Nocturne, Why Do I Love You, It Might As Well Be Spring, Woodchuck és Love is a Simple Thing fért bele a mai összeállításba. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A jazz legendák végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lép életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország. Így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve a skóciai és walesi parlamenti választásokon a kormányzó brit munkáspárt. Az eddigi adatok alapján a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörést ért el. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a kudarc ellenére közölte, hogy nem mond le. Idehaza holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új, interaktív kalandkönyvét, a Kövi kalandot. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, északkeleten, valamint a Tiszántúlon többnyire derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Délután általában 21-27 fok várható. Hírekkel legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németi Attila kíván kellemes zenehallgatás munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Ma is sok különleges zene várja Önöket. Alexander Glazunov szabad idejében, ha tehette, zongorázott, és a maga erejéből mindinkább megismerkedett a zeneirodalommal. Azt mondták, nem is naponként, óránként fejlődtek zenei képességei. Tényleg a zene egyik nagy csoda gyereke volt, bár a nevét mégsem ismerjük eléggé. Szentpéterváron született, és 13 éves korában komponált, Balakirjev tanította, aki Kis Glinkának nevezte el. Elsőként F-dur koncertkeringője szól.

Glazunov F-dur koncertkeringőjét a CBC Vancouveri zenekara adta elő. Most Frédéric Chopin négy balladája közül a G-mollt hallgatjuk meg, majdnem azt mondtam, hogy ez a legismertebb ballada, de hát mindegyik nagyon szép, mindegyik nagyon drámai és ismert. Ez az Opus 23-as, amit Valery Trajan játszik.

Chopin Gémo balladáját Valery Tryon játszotta. Schumann azt mondta, hogy Chopin legszebb műve ez. Chopin 4 balladát komponált, különböző karakterűek, bár mind a 4 a műfaj keretein belül marad. Időben visszaugrunk, Francesco Cavalli következik, a Salve Reginát halljuk tőle.

Francesco Cavalli Salve Regináját a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadásában hallottuk. Cavalli nagyon ismert szerző volt, a Napkirály esküvőjére például őt kérték fel ünnepi zene megírására. Most egy ismeretlen zeneszerző középkori szvittjét halljuk.

egy ismeretlen zeneszerző középkori szüttyét játszott a Bolette Rüd és az Alfa Együttes. A blokkflőte hangját hallottuk, ezt csőrös fuvolának is nevezik, vagy egyenes fuvolának, mert a harán fuvolával ellentétben a játék közben egyenesen kell tartani a hangszert. Most három Brahms dalát irat szól.

Brahms három dal átiratát játszotta Sol Gabetta és Bertrand Chamayou. Egy ibolyához régi szerelem és mint dallamlágyan zsongva. Chamayou is nagyon híres, Madridban, Berlinben, Bázelben tanult, aztán Svájcban telepedett le. Arcangelo Corelli D-moll templomi szonátája következik.

Corelli Démo templomi szonátáját a Camerata Tallinn szólaltatta meg. Johann Nepomuk Hummel Pozsonyban született zenés családban. Zenetörténeti értelemben nagyon rossz kor, ugyanis Mozart és Beethoven mellett nem nagyon lehetett labdába rúgni, még egy tehetséges Hummelnek sem. Az Es-dur zongora 4-es szólt tőle.

Hummel Ezdur zongora négyesét Martin Fröst, Tobias Ringborg, Ingeger Kierkegaard és Jan Ede tolmácsolásában hallottuk. A komponista jóban volt Haydn-nel, 13 évesen egy beugrással meg is mentette Haydn egyik londoni szonáta estjét. Most egy Debussy prelude szól, az elsüllyedt katedrális.

Debussy egyik leghíresebb prelüdje, az elsüllyedt katedrál is hangzott el Philip Cassario voltából. Nagyon szép, érdekes muzsika, mint minden Debussy mű, ez is felforgatta egy kicsit az addigi zenei világot. Belső kényszernek engedve komponálta Csajkovszki a vonószerenádot. Most ezt halljuk.

Csajkovszki Ivónó szerenádját játszotta a Dán Rádió koncertzenekara. A Meg asszonnyal való kapcsolat sokáig felhőtlen volt, köztudott, hogy ez egy 13 éven át tartó intenzív, elmélyült, ám személyes érintkezés nélküli levélbarátság volt. Nagyesda von Meg anyagilag is támogatta Csajkovszkit. 2 óra van.

Renaud Capuçon és Guillaume Bellom hangversenye következik, amelyen elsőként Schubert D-dur szonátája hangzott el. Capuçon francia hegedűművész, a klasszikus zenei élet kiemelkedő alakja, 1976-ban született, a Párizsi Konzervatoárban tanult, ahol kivételes tehetségként tartották számon. Nagyon korán kapcsolatba került a Claudio Abbado vezette Gustav Mahler ifjúsági zenekarral, és ez egy nagyon fontos ugródeszkát jelentett számára. Játékát az elegancia, a kifinomult hangszín és a mély zenei intelligencia jellemzi. Egyébként testvérével is gyakran lép fel közösen.